Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Mert hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégeső.

0: Tévedsz, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bódna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rehoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rehoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Emergency.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Raz, dva, tři, čtyři.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tercevezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Ma a változó vastagságú feltyolfelhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon!

0: Sztártitkok. Ez itt a média válogatott Sztártitkok. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. Mai vendégem Éliás Gyula, azaz Éliás Junior. Üdvözöllek.
1: Szerbusztok, szervezek, köszöntöm a hallgatókat, nézőket és téged nem utolsó sorban. Egyébként az Éliás Juniort már nem használom.
0: Nem használod, köszönöm.
1: Mert az azért kellett ez a Junior, annak idején az édesapám egy híres diszkós volt, és sokszor összekevertek a névazonosság miatt vele, és ezért kellett használni ezt a Junior, de sajnos az édesapám már nem él, és ezért elhagytam ezt a Junior nevet, mert volt olyan szitu, hogy bementem a lemezboltba, amikor még CD-t is vettek az emberek, és akkor kérdezte, hogy Éliás Junior lehet kapni. Ja, LL Junior, persze, ott van. Úgyhogy gondoltam, hogy akkor inkább elhagyom ezt a Juniort, hogy legyen LL Junior, de Éliásból legyen inkább csak Gyula.
0: Teljesen megértem a motivációdat. Mesélj nekünk a gyerekkorodról, most arról foglak faggatni, Budapesten nőttél föl, hogyan határozta meg az életedet a pesti lét, mennyire befolyásolta a szakmai utadat?
1: Hát a gyerekkorom az egy nagyon változatos élet volt, mert a szüleim elváltak 5 éves koromban, és Budán is laktam, meg Kispesten is laktam. Az édesanyám kispesti volt, és amikor elváltak az édesapámmal, akkor anyám hazaköltözött a szüleihez, és akkor én rengeteg időt töltöttem Budán is, apámmal, meg nagyon sok időt ugye Kispesten, és ez egy teljesen akkor még nagyon más kaszt, meg más világ volt, ezért az ott proli gyerekekkel is nagyon megértettem magam, igen, meg a budai elit réteggel, mert mind a kettő helyszínen voltak barátaim, és kénytelen voltam ugye beilleszkedni.
0: Igen.
1: És ez egy speciális helyzetet hozott, mert ez teljesen kiadott a művészetemre, mert hogyha egy falunapra kiraknak, akkor ott is megtalálom a hangot, vagy egy nagyon elit úri környezetben, akkor ott is. Tehát, hogy ezért van ez a kettőség.
0: Mindent. Igen, ez a kettőség.
1: Hogy például ez abszolút a művészetemre is kihatott később. De rengeteg lehetőségem volt, mert például nyáron a nyarakat mindig a Balatonon töltöttük, az északi parton és a déli parton is volt nyaraló. Az északin 2015-ig, a délin 97-ig, uh-huh. és úgy mentek a nyarak, hogy már ahogy vége volt a nyárnak, rögtön mentünk Badacsonyőrsre, és akkor utána Széplakra. És akkor egy nagy szörfös voltam egyébként, a kamasz éveimben szörföztem, és imádtam, attól van ilyen nagy, mondják, hogy a Vádli király, úgy hívnak a barátaim, és ez attól van, mert nagyon sok szörfözés, de meg a focizás, az is nagy mániám volt. Tehát a sport az mindig jelen volt az életemben, meg még BMX versenyeket is nyertem még kamaszkoromban, úgyhogy körülbelül így.
0: Már itt Sztártitkok, egyre több dolog.
1: A válasz, te bocsánat, egy ilyen nagy...
0: Nem, hála Istennek, ezért vagyunk itt. Bele. Tökéletes. És milyen gyerek volt? Tehát csendes, visszahúzódó?
1: Hát nézd rám, szerintem milyen gyerek volt?
0: Szerintem a középpontban voltál.
1: Hát eléggé változatos volt ez is, mert hogyha olyan volt a társaság, ahol, tehát mondjuk nem... Tehát időnként nagyon könnyen oldottam, ez attól függ, hogy hogy fogadtak. Időnként meg inkább kivártam, és akkor inkább visszahúzódó. Tehát én tudok visszahúzódó is menni, meg a társaság középpontjába is venni. Ezért tudok tanítani is, ugye, mert tanítok is.
0: Igen.
1: Tehát egy játékos edző tudok lenni, tehát a színpadon is, meg a háttérben is. Ugye a háttérben is dolgoztam nagyon sokáig a showbizniszben, körbe 7 évet.
0: Igen. Az, hogy neked édesapád híres DJ volt, és ugye ő is a zene világából jött, ez mennyire gyakorolt nyomást rád így fiatal korodban, a karriered elején?
1: Hát ez jó kérdés.
0: Ez áldás volt inkább, vagy átom? Mert ugye minden éremnek két oldala van.
1: Mind a kettő. Talán az a helyzet, hogyha mondjuk az édesapám nem lett volna diszkós, meg nem lett volna ez a közeg, akkor azt meg én sem leszek zenész, akkor én fodrász lettem volna, ha csak az édesanyám ágát nézzük.
0: Igen.
1: Mert ő ilyen fodrász dinasztiában van benne, az én nagybátyám a Szabó Imre, a híres fodrász, már nagyon öreg ő is, de majd vannak ezek a Szabó Imre szavonok, biztos innen ismert, akkor az unokatestvéreim is fodrászok, az édesanyám is azt akart, hogy én fodrász legyek.
0: Igen.
1: Na most, hogyha az édesapám nincs mondjuk ebbe a zeneiparban, meg ebbe az egész sztárvilágban, akkor én nem lettem volna zenész. De viszont mivel amikor meséltem, hogy elváltak a szüleim, és az apámmal nagyon sok időt töltöttem az aktív éveiben, mert hát az volt a program, hogy vitt magával, mert nem tudott más csinálni, mert ugye nem ért rá különben. És akkor magával vitt hétvégén, te rengeteg ilyen kulisszagyerek voltam, ott voltam a színpad mögött, meg mit tudom én, olyan dolgokat láttam, amit mások nem olyan láttak, és nekem teljesen természetes volt ezekben az a közegekben így mozogni. És ez nagyon nagy előny volt, mert ahogy vitt magával, rengeteg zenével is töltöttem föl.
0: Igen.
1: Tehát nem is tudtam róla, de tudat alatt ömlött a zene, mindenféle zene.
0: Nagyon köszönöm. Egy pillanatra félbezakítalak, mert most egy kis zenével jövünk, és utána innen folytatjuk Gyulával. Köszönöm.

0: Ez itt a média válogatott sztártitkok, folytatjuk Éliás Gyulával. A gyerekkorodról beszéltünk, és azt, hogy mennyire volt meghatározó, hogy édesapáddal már a kulisszák mögé betekintettél a zene világába. Utána hogyan alakult az életed ez a mesterhármas, hogy zeneíró, zenész, zeneoktató, hogy tudtad ezt összehangolni, vagy mi volt, ami egyáltalán ezt a hármat is szétszette az életedbe?
1: Hát, tehát zeneszerzőre gondol, zenész.
0: Igen.
1: Hát a kettő az összefügg, tehát a zeneszerző és a zenész az nem választható szét, mert a legtöbb improvizáló, és hogy mondják ezt, a legtöbb zenész, akinek van a saját gondolatai, a zeneszerző is.
0: Igen.
1: És hiszen ha mondjuk a gondolatait kifejti a zene útján, akkor a hangok útján, akkor meg a szöveg útján, akkor az egy nagyon jó megnyilvánulási forma, és hogyha még ez még értőfülekre is, meg szeretőfülekre is talál, és jegyet vesznek rá, az egy külön nagy szerencse. Tehát ezt nem lehetett szétválasztani. Az oktatás, a zeneoktatás, ami a hangképzés magánének tanárként, az igazából úgy jött, hogy mivel a fodrászatot én elvégeztem, anyám, édesanyám erőltette ezt, és akkor nem vettek fel a színnőrem, oda a gimnázium után oda mentem egyébként, és az első rostán átmentem, és a második rostán estem ki. Tehát, de ennek nagyon örülök, mert én nem akartam színész lenni, nem volt akkor még főiskola. Tehát abban az időben nem volt zeneművészeti főiskola a környezenei oldalon, csak klasszikus. Uh-huh. Azt meg szintén nem érdekelt. És akkor az Operett Musical szakra mentem el felvételizni először 18 éves korom után, amikor elvégeztem, amikor leérettségiztem a Dózsa György gimnáziumba. És akkor hála jó Istennek nem sikerült. Tehát, hogy nem vettek oda föl, mert nem vettem volna oda valóat. Ezt a Garas Dezső nagyon jól látta. De arra viszont nagyon-nagyon jó volt, hogy találkozhattam a Garas Dezsővel, meg a Szinetál Miklossal, meg itt, amilyen összehaverkodtam a Csonka Picivel ott, meg a Buk Tibi, tök jó barátom lett. Tehát egy csomó olyan emberrel találkoztam akkor, akik még ott bontogatták a szárnyaikat, és a hangomra már akkor sokan fölfigyeltek, már 18 éves koromban.
0: Fantasztikus hangod van, bocsánat, itt közbevágok.
1: Nagyon szépen, nem is hallottam a énekelni?
0: Igen.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Hát ez nagyon jó, köszönöm szépen, mit iszol?
0: Most még egy vizet.
1: Jó, megbeszéljük, mert köszönöm, drága vagy. És akkor már ott fölfigyeltek, és akkor utána, ott például emlékszem, a Fekete Mari ott dolgozott a színművészetén, és ő is adott a tippeket, hogy majd lesz jazz tanszak, és akkor majd próbáljam meg. És akkor addig én a Gellei Andris segítségével elvégeztem ezt a fodrászatot, aki már akkor is tudta, hogy én énekes leszek, csak, és nagyon lojális volt velem, és hagytak menni zenélni, úgyhogy közben ott voltam a Bartók Béla úton, ott tanultam hajat vágni.
0: És akkor,
1: úgyhogy nagyon jó vágok hajat is egyébként, de édesanyám beleőrült ebbe, hogy én nem leszek fodrász, mert mondta, hogy olyan gazdag ember lennél, fiam. Egyébként totál igaz volt, így utólag visszanézve, lehet, hogy lehettem volna én a Gedeon bácsi, de annak idején, amikor felvettek a Lisztre, akkor ez egy olyan lendületet adott a jazzének művésztanári szakra, hogy akkor utána rögtön másodikos főiskolásként bekerültem egy zeneiskolába éneket tanítani, magánéneket, és a kollégáim, mert azok voltak, akik az Indexemet aláírták a főiskolán. Tehát azok a tanárok, akik tanítottak a főiskolán, és ez egy presztízs volt, tehát nagyon nagy dolog volt, és akkor utána jöttek a tehetségkutatók. Tehát, hogy így, de mellette ugyan játszottam klubokba, ment a Barry White estek, kikiáltottak a magyar Barry White-nak, úgyhogy közben a Megasztárba voltam 2-3-ban énektanár. Igen. Meg a Csillag születik 2-3-ban, meg az X-Faktor 1-2-3-ban később.
0: Szeretsz tanítani?
1: Hát régen nagyon szerettem, most már kicsit elfáradtam, ez az igazság. Ebbe bele lehet nagyon fáradni, és nem azért, mert annyira fárasztó lenne, hanem megváltoztak az idők. Tehát a gyerekek, az emberek minősége, a hozzáállása, egyrészt nagyon felhívult a szakma, boldog-boldogtalan énekel, az is, aki nem tud, főleg aki nem tud, és képernyőn is a nagy 95% azok vannak, akik nem is tudnak semmit. Minél jobb, minél szarabb, annál jobb, ezt a Charlie-t idézem. És emiatt egy kicsit most nem olyan nagy öröm. A legjobban most, amit szeretek, az színpadon állni, énekelni és koncerteket adni, mert abban még nem csalódtam meg. Az egy olyan euforikus állapot, ami még akkor is jó, hogyha nem szeretnek annyira az emberek. Igen. Mert énekelni mindig jó.
0: Igen. Akkor ezzel folytatjuk, most jövünk egy kis zenével.

0: És itt újra a média válogatott sztártitkok, Illyes Gyulával, szuper történetek, mély tartalmak. Még egy kicsit mesélnél el, jelenleg hol tartasz a karrieredben, ugye beszéltünk az oktatásról, hol tanítasz?
1: Hát jelenleg a Vörös Marti Mihály nyelvi és énekzenei általános iskola és gimnáziumban, ez Lőrincen van, ez a Lőrincenben van egy belváros is, ez nem az. Igen. És hát kézzel ott építettem egy stúdiót a gyerekeknek, kiváltságos helyzetben vannak, mert gyakorlatilag hangszerelem neki a dalokat, oda pitchelem, ahova akarják, tehát oda rakom a hangnemeket, átvágom, áthangszerelem, rájátszom, tehát mint zenész is tudok, és hozzájárulni, és mint hangmérnök is, mert stúdió minőségben rögzítem a hangjukat, és tudok videófájlokat csinálni, tehát ki tudják tenni a Facebookra, meg a teljes szociális médiába. Nyilván nem klippeket gyártok, de ilyen slideshowkat is lehet csinálni, meg mit tudom, és ez teljesen jó végeredmény, tehát a nullából oda lehetünk jutni, igen, ami szerintem nagyon ritka. Igen. És hát a kezedben nagyon nagy lelkesedéssel fogadták, most valahogy olyan szinten túl vannak terhelve a gyerekek, én nem is értem, hogy ez kinek jó, meg miért jó, hogy alig van energiájuk gyakorolni, és igen, akkor ettől én egy kicsit most itt le vagyok lombozódva, tehát nem annyira élvezetes tanítani olyan gyerekeknek, akik nem készülnek az órára. De azért van kivétel.
0: Ez így van, igen. És mi a terved így a karrieredben, a munkádban, a következő időszakban? Mik vannak most előtted?
1: Most tulajdonképpen egy klippet szeretnék bemutatni a nagy közönség előtt. Van egy új dalom, a Marionett, amit duettben énekelek Kozma Orsival. És ennek a klipjét szeretném promontálni, remélem, hogy le tudjátok játszani, mert nagyon örülnék neki. És ez egy szakítós dal, igazából egy ilyen szerelmi hullámvasútról szól, és azért jött az Orsi a képbe, mert nagyon sok helyszínen találkoztunk, és úgy gondoltam, hogy mi szakmailag nagyon szimpatizálunk egymással, és az ő nőies, lágy hangja nagyon jól passzol az én markáns férfias hangomhoz, egyébként nagyon jól nézünk is együtt szerintem, tehát tényleg abszolút harmonizál a történet, és meg kell nézni, meg kell hallgatni. Marionett.
0: És milyen stílusú lett a klip? Mit láthatunk nem sokára itt
1: a... A klip az azért is nagyon érdekes, mert nincs benne AI, meg semmilyen, teljesen klasszikus, nagyon szép, ilyen fekete-fehér, ilyen művészi klip lett. A fiam csinálta, képzeld el, az operatőri munkán. Wow. És a Bognár TV, az Orsinak a menedzsere segítette a videoklip elkészítését, meg ő is ötletelt rajta, nagyon sokat segített, köszönöm szépen ezután is neki. És a klipben szerepel még egy Almási Beáta nevű lány, aki balett és modell, balettáncos és modell, és képzeld el, ha megnézik a klipet, akkor nem árulok el titkokat, de olyan dolgok történnek benne, amit én nem csináltam volna meg semmi pénzért, tehát a lány olyan dolgokat művel a klipben, hogy érdemes megnézni, hogy egy konkrétan egy fakír módjára, tehát még nem mondom el, akkor nem nézik meg, de észreszejtő, amit ő belerakott a művészetével, a balettal, és amit, tehát tényleg ő fanatikus a hölgy. Ami még nagyon érdekes, hogy a szövegét a dalnak egy nagyon híres szövegíró, a Major ezt írta egyébként, tehát ő nagyon híres, a Hooligans-től kezdve a Szekeres Adriánig, mindenki, Wolf Katti mindenkinek írt, és nagyon jó barátságban, hogy most is még jöttem ide a stúdióba, vele beszéltem telefonon, és hát ami még érdekes, hogy a fiam, aki 20 éves, neki ez az első klipje, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak, mert ő operatőr és filmes szeretne lenni, most is ilyen közegben mozog, és már nyert ifjúsági filmfesztiválon is, és jelenleg is nagyon komolyan benne van, úgyhogy nagyon drukkolok neki, hogy ez a videoklip is előrébb lendíti az ő karrierjét is.
0: Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy szerintem ne is húzzuk tovább a nézőket, hallgatókat. Aki esetleg csak hallgat minket, akkor keresse rá a Marionett című dalra. Mi pedig most itt együtt meghallgatjuk és megnézzük.

Hallgass minket bárhol és bármikor. Mi mindenhol veled vagyunk. Hallgass minket bárhol és bármikor.

híreket követően váltunk. Hisz érkezik hozzátok Sanyi és Robi a Lépés délelőttel, ahol már a 90-es évek mellett a 2000-es évek és napjaink felvételeit is hallhatod a sok érdekes rovat mellett. Tarts velünk továbbra is! A múlt és a jelen kedvenc felvétele.

0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester. Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelt. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikus gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak, a lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a két farkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos aszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtő rendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőségi kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Ma a változó vastagságú fátyol felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rödl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
8: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
6: És most kezdődik a Lépés Rádió napindító magazinja, a Lépés délelőtt. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. A rádiót az elkövetkezendő két órára elfoglalja a műsor két házigazdája, Sanyi és Robi.
4: Kellemesen szép délőtöt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak. A mikrofonnál Robit halljátok, és itt van velem Sanyi. Hosszú idő után újra ketten vagyunk. Szia, Sanyi!
10: Sziasztok, köszöntök mindenkit! Igen, most ez a helyzet állt elő, tényleg rég volt már így, de most Karina sajnos nem tud velünk lenni ma délelőtt.
4: Igen, egyébként a helyzet az, hogy szerdán csütörtökön Sanyi volt szabadságon, ma meg Karina van szabadságon, úgyhogy felosztjuk itt a...
10: Ez ilyen kis fokhíjas hét, de...
4: Igen, ilyen fokhíjas hét. Na, se baj, viszont itt vagyunk veletek, ma beszélgetünk majd sportról, azon belül is formáiről, fociról, mert ma este játsszák a Magyarország-Írország labdarúgó barátságos mérkőzést a Puskás Arénában 19:45-től, aztán lesz Forma 1 is most a hétvégén, méghozzá Monte Carlóban, Monakóban, monakói futam lesz majd vasárnap délután 3-tól lesz maga a futam, illetve hát ezen felül pedig hozunk nektek bölcsességet, időjárást, horoszkópot, köszöntöm mindjárt a névnaposokat, meg lehet zenét is kérni tőlünk, meg hát ha még közben befut valamilyen érdekesség, akkor arra is szót fogunk ejteni. Lépésrádió.hu, ez a weboldalunk címe, itt van egy kívánságdoboz hallgatói messenger csoport, fent vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésrádió, de ott vagyunk a többi közösségi platformon is. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, és keresétek mindenhol a Lépésrádiót, hogy számos mobilapáltal is tudtok minket hallgatni, de írhatok nekünk e-mailt a nap 24 órájában.
10: Mégpedig az info@lépésradio.hu e-mail címre.
4: Így van. És akkor köszöntöm már is a mai névnaposokat. Június 5-én a Fatimék ünnepelnek. A Fatime a Fatima alakváltozata. Hát minden Fatime nevű hallgatóknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen a napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Amúgy vagyok, hogy indítsuk műsorunkat egy kis zenével, aztán pedig jön a nap bölcsessége.

0: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
2: Most érkezik a napi bölcsesség itt a Lépés Rádióban.
3: Olyan világban élünk, ahol minden rendő és rangú nőt csak kihasználnak, aztán eldobnak, ha a férfiak végeztek velük. Olyan világban, ahol tőlünk csak azt várják el, hogy hallgassunk és engedelmeskedjünk. Talán kötelességünk szót emelni azokért, akik erre nem képesek. Saját szavainkkal elmondani azt, amit ők nem tudnak.

tehát megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az életed diéta. Minek őre menni?

És akkor a Hungarom egy ZRT voltából már is mondom a legfrissebb információkat, elsősorban az aktuális mértadatokat nagyobb városainkról. Jelenleg hol mi a helyzet az időjárással? Budapesten, fővárosunkkal kezdek, ahol jelenleg erősen fátyol felhős az ég, és 22 fokot mérnek. Debrecenben is erősen fátyol felhős ég mellett 23 fok van, Győrben 20 fokot mérnek, Miskolcon borult 19, Pécsen erősen fátyol felhős 22, még Szegeden erősen fátyol felhős ég mellett szintén 22 fokot mérnek. A mai napra 19 és 29 fok közötti napi csúcshőmérséklet várható. A fátyol felhőzet a Dunántúlon már délelőtt megvastagszik, így ott erősen felhős idő lesz. Keletebbre napos időre van kilátás, fátyol és gomoly felhőkkel, csak késő délutántól vastagszik meg a felhőtakaró. Néhány helyen zápor eső előfordulhat. A Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet délután általában 24-29 fok között alakul, de északnyugaton ennél több fokkal hűvösebb lehet. Kés estére 12-22 fok között értékek valószínűek. A mai napra frontérzékenyeknek fontos információ az orvos meteorológiai jelentés alapján, hogy hideg fronthatás várható, így legáltalános a panaszként fejfájás és erősödő migrén jelentkezhet. Az elkövetkezendő napokra is előre tekintünk, szombaton hajnalban 7 és 15, napközben 23-28 fok várható, vasárnap 10 és 16 hajnalban, 25-30 napközben, hétfőn 10-17 hajnalban, 26-31 napközben, jövő héten kedden 11-18 hajnalban, 27-32 napközben, még jövő héten szerdán 12-18 hajnalban, 23-29 napközben, jövő hét csütörtökön pedig 11-17 fok között értékeket mérhetünk hajnalban, napközben 25-30 fok közötti értékek lesznek, úgyhogy strandolni lehet. Ahol mindenki vigyázzon magára és embertársaira, hisz mindenkit hazavárnak, mi pedig jó zenével várunk titeket továbbiakban is.

Allá. Ma könnyen előfordulhat, hogy egy váratlan helyzet gyors döntést kíván tőled, de ne hagyd figyelmen kívül mások véleményét sem. Ez volt a kos, ha nem mondtam volna közben. Egy régi terv új lendületet kaphat, az esti órák kedveznek a kikapcsolódásnak és a feltöltődésnek. Ika. A mai nap a stabilitásról és a biztonságérzetről szólhat. Érdemes figyelmet fordítani a pénzügyekre, vagy egy régóta halogatott ügyre. Egy közeli ismerős hasznos tanácsot adhat neked. Ne sietesd a dolgokat. A türelem most meghozhatja gyümölcsét. Ikrek. Kommunikációs készséged ma különösen erős lesz. Könnyebben találsz közös hangot azokkal is, akikkel korábban nehezebb volt. Egy érdekes beszélgetés új gondolatokat indíthat el benned. És te szánj időt arra, ami valóban örömet okoz. Rák. Ma érzékenyebben reagálhatsz a környezeted történéseire. Ne vállald magadba mások problémáit, ha azok meghaladják az erődet. Egy kedves gesztus vagy figyelmesség sokat jelenthet valakinek a közeledben. A családi kapcsolatok most különösen fontos szerepet kapnak. Oroszlán. A figyelem középpontjába kerülhetsz, akár akartad, akár nem. Használd ki arra, hogy megmutasd a kreatív oldaladat. Egy új lehetőség körvonalazódhat előtted, amely hosszabb távon is jelentős lehet. Légy nyitott a váratlan fordulatokra. Tűz. A részletekre való odafigyelés ma nagy előnyt jelenthet. Olyan dolgokat is észrevehet, amely mások figyelmét elkerüli. Egy kisebb akadály könnyebben megoldható lesz, mint elsőre gondolnád. A nap végén érdemes egy kis pihenést is beiktatni. Mérleg. A harmónia és az egyensúly keresése ma központi szerepet kap. Egy vita vagy félreértés békés rendezésében fontos szereped lehet. Hallgass meg a másik felet is, mielőtt véleményt alkot. Este kellemes társasági program vagy jó beszélgetés várhat rád. Skorpió. Ma erősebb lehet benned a vágy, hogy a dolgok mélyére láss. Egy helyzet mögött többet sejthetsz, mint amit elsőre mutat. Bízz az intuíciódban, ne maradj. Maradj nyitott az új információkra is. A kitartásod most különösen sokat érhet. Nyilas. A kalandvágy és a kíváncsiság ma új élmények felé terelhet. Egy váratlan lehetőség kizökkenhet megszokott rutinból. Érdemes nyitott szemmel járni, mert érdekes találkozások várhatnak rá. A humorérzéket segíthet elsimítani a kisebb feszültségeket. Ak. A felelősségteljes hozzáállásod ma reményeket hozhat. Olyan feladatot is sikeresen lezárhat, amely régóta húzódik. Ne feledd, hogy a pihenés ugyanolyan fontos, mint a munka. Egy pozitív visszajelzés megerősítheti az önbizalmadat. Vízöntő. Kreatív ötleteid ma különösen értékesnek bizonyulhatnak. Ne félj megosztani őket másokkal, mert támogatásra találhat. Egy szokatlan megoldás váratlan sikert hozhat. Este érdemes időt szánni a barátokra, vagy egy kedvelt hobbira. Alak. Az intuíciód ma erősebben működhet a megszokottnál. Figyelj az apró jelekre és a belső megérzéseidre. Egy régi emlék vagy találkozás fontos felismerést hozhat. Nap végén a nyugalom és a lelki feltöltődés kerülhet előtérbe.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Közel hozzád lépés rádió, itt is vagyunk veletek, és hát hétvégén több sportesemény is lesz. Az egyik az a magyar labdarúgó válogatott mérkőzése, vagy mondhatnám mérkőzései, mert kedden pedig Debrecenben játszunk Kazasztánnal, de előbb Írországgal a Puskás Arénában ma este 19:45-től, ami ilyen fontos információ. Sanyi, te mit vársz ettől a meccstől?
1: Végül is ez egy, ma már nem is úgy hívják ezeket, hogy barátságos, hanem előkészületi meccsek, meg nem tudom, hogy nevezik.
0: Nem tudom, felkészülési hát mérkőzésnek egészen pontosan a hivatalos akarok lenni.
1: Így hívják manapság. Hát szerintem elkaphatjuk a finneket, bár azért most már nehéz bárkire mondani azt, hogy rossz csapat, bárkinek lehetnek jó napjai, jó formában van a csapat, vagy a lelkesedésük hajtja, vagy azért az a tudás is, ami mögötte van, tehát hogy jól működnek csapatként. Hát ez valószínűleg igaz lehet a finnekre is. Nyilván nem vesznek minket már félvárról, mert hát tudják, hogy azért mostanában azért értünk el eredményeket, még ha erre a hamarosan induló VB-re nem is jutottunk ki. De én is már csak arra eszmélek, hogy mondták, hogy már azt hiszem, hogy talán már a jövő héten indul a VB.
0: Igen, a jövő héten kezdődik a labdarúgó világbajnokság.
1: Hát megint csak focilázban fog égni a világ.
0: Igen, csak szomorúan jelentjük, hogy Magyarország nincs ott, és már ismét nincs ott.
1: Megint nem jött ez.
0: És legközelebb 2030-ban lesz labdarúgó világbajnokság, tehát, hogy igazából egyre elkeserítőbb ahhoz képest, hogy az Európa-bajnokságokon azért az utóbbi 10 évben rendre ott vagyunk, ami viszont szintén nagy szem előtte ott sem voltunk, vagy 20 évig kint, de legalább most már az Európa-bajnokságokon rendre szerepelünk, viszonylag, ha nem is azt mondom, hogy jó eredményekkel, de mondhatni majd, hogy nem jó eredményekkel, de összességében, hát majd ősszel lesz a Nemzetek Ligája, úgyhogy ott majd mit észkedhet a magyar válogatott?
1: Hát igen, ott megint lehet jó pontokat szerezni, jó eredményeket elérni ahhoz, mert most már ez a Nemzetek Ligája is ugye egy előszobája a következő versenyeknek, EB-nek, vagy ezért lett kitalálva, tehát most már annyi verseny és kupa ki lett találva, hogy igazából megnöveljék a
0: esélyt, hogy kijussanak a csapatok
1: az országok. Meg az esélyeket, igen, hogy minél több csapat, minél több nagy versenyre kijusson. Tehát igazából most itt Debrecenben is elmondhatjuk, hogy a Loki az majd most igazából ezzel a bajnokságban elért eredményével indulhat majd a
0: konferencia kupában?
1: Vagy konferencia az kupában, igen. Igen, mert nem az Euróligában, de igen, a konferencia kupában indulhat el.
0: No.
1: Ja, hát az is hosszú évek óta volt már, hogy nemzetközileg ott lehetünk.
0: Igen, hogy ott lehetett a Debrecen valamelyik nemzetközi csapatban, holott a 2010-es években szinte minden évben a Debrecen volt a bajnok, 3-4-5 éven keresztül, ha emlékszel rá, és akkor mindig a BL-be voltunk, sőt azt hiszem, hogy egészen talán még a főtábláig is egyszer eljutott a BL főtábláig a csapat, de onnan tovább nem, de talán én úgy emlékszem, hogy egyszer eljutott a 32-es mezőnyig, és ott esett ki.
1: Igen, közel voltunk, de igen, tehát akkoriban nagyon jól működött a csapat, tényleg hihetetlen.
0: Na, de reméljük, hogy a jövőben lesz még ugyanilyen siker. Most a BL-ben a Győri Eto indult, ugye ők lettek a bajnokok, számomra nagy meglepetésre, mert sokáig a Győr sehol nem volt.
1: Hát kíváncsi vagyok. És most az a mester került át a Pradiba, aki egyébként a Győrt vezette bajnokságra, és most igen, mert én először csak így hallottam, hogy hú, hát akkor ugye elmegy ugye a szuper angol, hát nem is angol volt talán, hanem ír vagy mi a származása, de minden esetre ugye angol csapatokkal is dolgozott, ugye Keane. És akkor most ő elment, mondták, hogy hát magyar edző lesz, de akkor én még mindig nem tudtam pontosan, hogy akkor kicsoda, és akkor ezt csak derült számomra, hogy hoppá, az lesz Fradi edzője, aki a György bajnokságra vitte. Tehát ma már könnyen mennek játékosok, edző, és nem
0: könnyen tudnak csapatot váltani, mi viszont váltunk egy kicsit zenére, aztán pedig innen folytatjuk majd a hírek után, és 8 perc van 11 óra.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy

0: kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsított kihallgatás történt. A nyomozóügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzet Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Egy ilyen lépéssel közel fozzád lépésre, és hát a hétvégi foci meccs mellett, tehát a ma esti Magyarország-Finnország labdarúgó mérkőzés mellett a hétvégén lesz Forma 1 is, aminek én nagy követője vagyok, és hát most 13-25-től ma lesz az első Monte Carlo-i szabad edzés. Régen mindig csütörtökön voltak a Monte Carlo-i szabad edzések, és nem pénteken, de ez most a Covid óta végül vissza, vagy átrakták, és a többi hétvégével egyenlően ezt visszarakták péntekre. Lényeg a lényeg az, hogy csütörtökön volt régen, most ma lesz, azaz pénteken 13-25-től az M4 Sporton lehet élőben nézni az első szabad edzést, majd 16-55-től a másodikat, az viszont a Duna World-ön kivételesen. Holnap 12-25-től lesz a harmadik szabad edzés, 15-30-tól az időmérő, vasárnap pedig szintén 14-30-tól, azaz 15 órától lesz majd a Monte Carlo-i nagydíj, a Forma 1-es monakói futam. Monte Carlo-ban, hát ez egy igen érdekes pálya, teljesen szűk városi pálya, nehéz előzni, nagyon előzéseket nem is nagyon szoktunk látni, kíváncsi leszek ezekkel az újabb, kicsit keskenyebb autókkal, hogy fognak tudni előzni. Itt mindig az időmérő, a szombati esemény, a fő esemény, mert általában aki az időmérőt megnyeri, az a 50-60% eséllyel a futamot is megnyeri, mert annyira nehéz előzni. Gyönyörű.
1: Annyira minden pályán. Majd nem, de azért, ahol nagyobb a előzés lehetősége, ott azért még...
0: Nagyon keskeny a pálya, tehát alig férnek el egymás mellett az autók, ezért nehéz előzni. De azt kell tudni, hogy igazából...
1: Az úgy nem szabálytalan, hogy nincs meg a lehetősége?
0: Hát talán a célegyenesben meg egyik kanyarnál van kifékezési lehetőség, és ennyi az előzési lehetőség, mert vagy nagyon-nagyon-nagyon ritkán vannak hirtelen nem várt előzések akár az alagútba. Kíváncsi leszek most ezekkel az új 50-50%-os autókkal, ugye 50% belső égési motor és 50% elektromotor üzemelteti ezeket a járműveket, illetve az, hogy itt nagyon közel vannak a jaktok a pályához. Tegnap láttam egy ilyen bemutató videót, Nagy Dani csinálta, az M4 Sport és a Refresh Shop-nak a műsorvezetője, kommentátora, riportere, vezetője, hogy itt a pálya, és körülbelül egy-két méterre ott állnak a vizen a jaktok. Gyönyörű, szép, hatalmas jaktok. Mert ugye Monaco az ott tengerparti városállam, nagyon közel van a tengerpart, és például néhány...
1: Miközben Monte Carlo-t mondtál még az elején, vagy az elején?
0: Monaco-t mondtam, ugyanaz Monte Carlo. A Monte Carlo egyenlő Monakóval, kedves Sándorunk. Tudtad? Tehát Monte Carlo Monakóban lesz a futam.
1: Városállam.
0: Így van, városállam. Minden évben van itt futam, 1950 óta, vagy 51 óta, pontosan most hirtelen nem tudom, hogy 50 vagy 51 óta. Azt kell tudni egyébként, hogy gazdagoknak, ez egy igen gazdag kis városállam, nagyon...
1: Hát, mivel, hogy kaszinók van?
0: Hát szó szerint kaszinó paradicsom, igen. Tehát hát, van ott a kaszinó kanyar, kimondottan a pálya része is egyébként. Vannak ilyen, vagy az úszodánál megy el. Tehát egy nagyon, amúgy nagyon szép hely, nagyon gyönyörű jaktok vannak. Azt akartam elmondani ennél a jaktoknál, hogy most már szabály az, hogy a jaktoknak 15 méterrel a parttól kell kikötni. Mert a pálya olyan közel mennek el a versenyautók, hogy például volt, hogy alkatrészek kirepültek, és az igen komoly baleseteket tudtak okozni. És ezért bevezették, bár még így is elég veszélyesnek tűnik.
1: De még így is letán kisodródik egy autó, hogy be a vízbe.
0: Nem tud, nem, azért ja. Vannak már olyan magas, meg erős szalagkorlátok. Tehát, hogy régen volt ilyen, azt hiszem, hogy Alberto Ascari az szó szerint belerepült a tengerbe annak idején. Sőt, volt egyszer...
1: Kitiltűek lennének a versenyautók, és akkor még folytathatja. Nagyon kék a versenyt a vízen is.
0: Nem. Viszont ami nagyon érdekes, hogy a versenyzők, meg sok riporter is ilyen vízitaxival jár. Tehát a pálya egyik pontjából a másikba úgy jutnak el, hogy vannak ilyen kis hajók, ilyen kicsi hajók, amikkel szó szerint ilyen vízitaxik, és azok forkásszák az embereket. Mert egyrészt gyorsabban el tudnak jutni egyik pontról a másikra.
1: Nyilván.
0: Illetve még ami érdekesség, hogy nagyon régen volt egy verseny, egyetlen egy ilyen verseny volt, annak idején még nem volt ennyire jól képítve a part, és egyszer valami nagy hullám pont a verseny rajtjánál, vagy első körénél így kiöntött a tenger, és az egész pályaszakasz vízben úszott. Volt egy ilyen eset, de szerencsére abból senki nem sérült meg, még valamikor az 50-es években volt talán egy ilyenre helyzet, nagyon régen egy ilyen viharos időjárás mellett, de azóta sem fordult elő ilyen, meg megerősítették, nagyon jól fel vannak ezek már építve. Tehát azért... De gyönyörű hely, tényleg azt mondják, nagyon szép hely, Monte Carlo, és... Reméljük, hogy egy jó időmérőt látunk, aztán meg reménykedni tudunk, csak hogy nem egy unalmas futamot. Na de, hogy ki az esélyes? Hát az olasz fiatal 19 éves André Kimi Antonelli a 6 futamból 4-et megnyert már idén, illetve 5 futamból 4-et, jól számolom, igen, 5 volt. 5 futamból 4-et, az utolsó 4-et ráadásul sorozatban, és a Mercedes-szel neki nagyon megy, ugyanakkor ezen a pályán a Ferrari-t tartják esélyesnek, meglátjuk. Hát Charles Leclerc, a Ferrari hazai versenyző, monakói származású, itt nőtt föl, tehát ő tényleg ismeri a
1: hazai,
0: úgymond hazai pálya, hazai utcák, mert tényleg itt nőtt föl. Hát nagyon kíváncsi leszek, hogy sikerül-e neki a győzelem idén, illetve a Ferrari-nak. Minden esély megvan rá, mert Lewis Hamilton csapattársa a 2 hete a második volt a kanadai futamon, és igen, szép eredményeket érnek el a Mercedes mögött. Hát jelenleg a Mercedes a legerősebb, toronymagasan vezetnek idén, nagyon jól sikerült az idei autójuk. Hát mögöttük a Ferrari, a Red Bull és a McLaren űzi őket, hát meglátjuk. Most van egy motorszabály módosítás is, egy szabályváltozás, ami azt mutatja, hogy ezeket az üzemanyag átfolyást most már nem csak hidegen mérik, hanem üzemhőfut, tehát meleg állapotban is, mert állítólag azzal gyanúsították meg a Mercedes-t, meg a Red Bull-t, hogy ők meleg állapotban nagyobb üzemanyag átfolyást tudnak elérni, és ezért több energiát és több erőt tudnak felhasználni, mint a többi csapat. Hát meglátjuk, hogy eznek lesz-e majd hatása, bár ennek szerintem majd a barcelóniai jövő hétvégi futamnál látjuk igazán majd az eredményét. Most még ez nem fog annyira kijönni, de meglátjuk. Na, hát röviden, tömören ennyit a Forma 1-ről. Én a mondó vagyok. Picit zenélünk, aztán jövünk vissza.

0: egy színes hír itt a Lépés délelőttben.
1: És hoztunk nektek egy sporttól eltérő érdekes történetet. Gyűrűvel a kezében könyörgött a hűtlen fér, de a feleség reakciója örökre elnémította. És nem azért, mert bármi olyan... Tehát nem fizikailag némított el. Na nézzük a történetet. Nem ölte meg a fickót.
2: Komoly krémibe gondolkodna a kedves hallgatók. Igen.
1: Na nézzük magát a hírt. Egyetlen mondattal tette tönkre volt férje önérzetét a 32 év után elhagyott feleség. A házasságukban az évek során felhalmozódó kompromisszumok, a láthatatlan házi munka és a családi elvárások súlya alatt a nők gyakran hajlamosak elveszíteni saját identitásukat. Tracy Bidewell története is mutatja, hogy a legmélyebb magánéleti válságból is létezik kiút. Tracy 32 évnyi házasság után szembesült a rideg valósággal, a férje bejelentette, hogy elhagyja őt egy 27 éves nőért, mert végre boldog akar lenni. Tracy lánya, Emilia beszámolója szerint az édesanyja nem rendezett jelenetet, nem könyörgött és nem vitatkozott, csupán annyit mondott higgadtan, hogy rendben. A férfi ekkor még nem sejthette, hogy a válás nem összetörte a feleségét, hanem valójában új, szabadabb életet kezdetét jelentette számára. A különvállás után Tracy élet elképesztő pozitív fordulatot vett. Az első évben teljesen újjáépítette önmagát, megtanult online bankolni, egyedül étterembe járni, barátokkal utazni és táncórára iratkozott be. Közösség oldalai telárasztották a vidám nyaralós fotók, amelyek hülyen hirdették, hogy az élet 40 felett is újra kezdődhet. Ezzel szemben a volt férj új kapcsolata hamar zátonyra futott. A férfi folyamatosan a lányának panaszkodott az új barátnője éretlensége és közösségi média függősége miatt. Két éve eltével a férfi bűnbánóan kúszott vissza Tracyhez, kérve, hogy gondolják újra a kapcsolatukat. Amikor megjegyezte a nőnek, hogy mennyire megváltozott, Tracy olyan hangosan felnevetett, hogy még a szemüvegét is le kellett vennie a könnyeitől. A férfi szánalmas és sértett üzemmódba kapcsolt, és úgy kezdett beszélni a válásról, mintha az csak vele úgy megtörtént volna, nem pedig a saját döntése lett volna. A drámai sóhajtozások és a szerelmes levele beteltőzéseként a férfi a hálaadási vacsorán gyűrűvel a kezében próbálta meg utoljára visszahódítani Tracyt. A nő válasza azonban örökre elnémította. Azért nem megyek vissza hozzád, mert 32 éven át csökkentettem az elvárásaimat. Kutatások is igazolják, hogy a rossz házasságból kilépő nők boldogság szintje és élettartalma drasztikusan növekszik a válás után, hiszen megszabadulnak egy felnőtt férfi ellátásának terhétől. Tracy ma már büszkén független, és bár nem zárkózik el a kapcsolatoktól, csak olyan partnert enged be az életébe, aki valóban hozzátesz a boldogságához. Hát kérem szépen, erre csak azt mondom, hogy ez a férfi, ez, bocsánat, de hülye. Én kérek elnézést, hogy ezt így elmondom, de igazából az emberek nem kommunikálnak 32 éve házasok. Hát értem én, hogy kompromisszumokat kell kötni, meg házi munka van, meg közben járunk dolgozni, meg éljük az életünket közösen, de hát pont attól tudunk hosszú távon együtt élni, hogy alkalmazkodunk egymáshoz, és megbeszéljük egymás igényeit, hogy én ki tudjam az ő igényét elégíteni, ő meg az enyémet. És ez a fajta egyensúly megteremtése kapcsolat egyik fontos ismérve, hogy tudjunk közösen élni, közösen gondolkodni. Például egy rugóra jár az agyunk, És hogyha valaki belefárad egy kapcsolatba, hát akkor én az ilyen embereket azon gondolkodom, hogy nem is szereti igazán a párját, de hogyha még igazán szerette is, és kiábrándult belőle, vagy szerelmes lett egy fiatal csajba, mert szép és fiatal is, hű de jó, nem biztos, hogy az új az jobb, mert pont a múltkor beszéltünk erről itt az egyik lépés délutánban, hogy néha lehet, hogy nem azért lépünk ki egy kapcsolatból, vagy egy házasságból, mert hogy a párunkkal van a baj, hanem sok esetben mi velünk. És ez a férfi, ennél a férfinál is ez bizonyított, hogy nem a párjával volt a fő probléma, hanem ő vele, hogy nem láttát, hogy mennyire értékes, és mennyire úgymond mennyire értékes házasságban és kapcsolatban él, csak akkor, amikor már elvesztette. Hát amikor meg elvesztjük, utána már bánkódhatunk, utána már ezt így járták, umám, úgyhogy ezért kell megbecsülni. Tény, hogyha egy kapcsolat rossz, akkor abból ki kell lépni. Tehát én nem azt mondom, hogy minden kapcsolat menthető, mert van az a kapcsolat, amikor az egyik fél folyamatosan tesz, rak hozzá, tesz a kapcsolatért, a másik meg semmit. És akkor azt gondolom, hogy jogosan hagyja ott az egyik a másikat. És ez esetben semmit teljesen vagy. Normális egy szakítás, tehát én nem vagyok az ellen, csak azt gondolom, hogyha mind a két ember tesz érte, akkor igazából a megbeszélés, a kommunikáció a kulcs.
2: A mentésre, persze.
1: Igen. Kommunikáció a kulcs, és onnantól kezdve minden működik, tehát mindent meg lehet beszélni. Tudom, nem mindenkivel ez is igaz, de hát vannak emberek, akikkel nem lehet beszélni.
2: De jó esetben, vagy az esetek többségében azért ez járható.
1: Igen, alapesetben igen. Kérdés az, hogy meg akarják-e beszélni, vagy önfejűek annyira, hogy nem, és kész, és akkor... De akkor meg az a kapcsolat meg fog halni. Én hiszem azt, hogy egy jó párkapcsolatért minden nap tenni kell valamit. Ez lehet tényleg egy apróság, hogy mit tudom én, minden nap meglepem valamivel a párom, valami aprósággal, vagy ha nem is meglepem, akkor vagy váratlan, vagy meglepő szituációban okozatú neki pozitív érzést, megölelem olyankor, amikor nem várja, vagy valami olyan kedvesség, ami sokkal többet ad egyébként, mint bármilyen drága ajándék. És azt gondolom, hogy az a szeretet, az a mondjuk szerelem, hát vagy érzelmek kimutatása, érzések kimutatása sokkal fontosabb.
2: Csak a mai fiatalabb generációknál lehet, hogy ezek az apró dolgok már messze nem jelentenek annyit. Jó, mondjuk itt a történetben már egy jó 30 éves házasságnál más. De igen, tehát hogyha most arra felé haladunk, hogy valakinek már tényleg ezek az apró dolgok nem elég.
1: Nem tudom, én nekem sokkal többet jelent az, igen. Hogyha hazamegyek és a párom áttölel, mint az, hogy mit tudom én, vagy mondjuk egy vacsorával vár, mintha mit tudom én, egy 200 000-es legújabb modern telefonnal várna, vagy most mondok valamit egy új autóval, vagy bármi.
2: Tehát én
1: nekem az nem ad annyit, mint az a szeretet, az az ölelés, az a simogatás, az a kontaktus. Mondjuk én nekem a szeretet nyelven pont az érintés, az ölelés, tehát meg szerencsére a páromnak, tehát nekünk mind a kettőnknek ez a szeretet nyelvünk, hogy érintsünk, hogy kapcsolódjunk, hogy kontaktba legyünk egymással, és ilyen szempontból könnyű dolgom van. Hál' Istennek.
2: Hát
1: de egyébként egyszerűbb úgy a kapcsolat, hogyha közös a szeretet nyelvetek, mintha a különböző.
2: Nyilván.
1: Úgy is fel lehet tartani kapcsolatot hosszú távon. Én vagyok
2: igen,
1: rá az élő
2: akkor
1: példa.
2: Meg kell tanulni mindegyik a másikét, és akkor muszáj.
1: Hát igen, de az a baj, hogyha hiába tanulod meg, hogyha másik nem szereti azt, amit te, akkor az
2: igen,
1: idő után el tudja szegényteni, vagy kompenzálsz, tehát egy kompenzáció indul be, hogy azt nem, akkor mást igen, viszont az nem lesz ugyanolyan. És azért sokkal nehezebb lehet, nem mondom, hogy lehetetlen, ismerek ilyen párokat, 10 meg 10 éve együtt vannak boldogan, nem egy a szeretet nyelvük, de mégis használják egymás szeretet nyelvét is. Hát ez ilyen. Úgyhogy lehet. De összességében azt gondolom, hogy mindent meg lehet beszélni jó esetben. Ha meg nem, akkor nagy problémák vannak. Akkor más opciót kell választani, hogyha ha másképp sem lehet megoldani, lehet terápiára menni, de hogyha nem lehet menteni a kapcsolatot, jobb inkább elengedni, mert egy másikkal lehet, hogy jobb lesz, de csak akkor, hogyha a hiba nem benned van. Tehát elsősorban, hogyha a hiba benned van, kedves hölgyem, uram, fiúk, lányok, hölgyek, urak, akkor hiába mellett neked 128 millió partnered, akkor sem fog változni semmi, ugyanazok a hibák elő fognak jönni, ugyanazok a problémák elő fognak jönni. Csak másnál, máskor, más vagy más szituációban. No, szerintem kibeszéltük ezt is.
2: Picit zenélünk,
1: aztán lassan elköszönünk, hisz jól nézve 8 perc múlva dél. Hogy elment az idő?
2: Bizony.

0: Hát 4 perc, ma dél 12 óra, ennyi fért a mai lépés délelőttben. Köszönöm Sainak, hogy itt volt velem, és a hallgatónak köszönjük a figyelmet. Hétfőn délután 2-től jövünk hozzátok majd lépés délutánnal, addig se kapcsoljatok sehova, nem hallgassátok a Lépés Rádiót, és jobb-nagyobb zenékkel és műsorokkal várunk titeket a hangszórók mellé. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és mindenkinek kívánunk nagyon szép nyári hétvégét. Ha tehetitek, jó időbe menjetek a szabadba, de elsősorban hűvösbe, ne égessétek le magatokat a napon, annyit nem ér a dolog, és hallgassátok a szabadba is a Lépés Rádiót, és maradjatok velünk, tartsatok a Lépés Rádióval, legközelebb mondom hétfőn délután 2-től, akkor már Karinával kiegészülve jövünk hozzátok. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, Sanyit és Robit hallottátok, és a Lépés délelőttöt, sziasztok!
1: Sziasztok, kellemes hétvégét mindenkinek!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus

0: miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertéstermékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is aszbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasúttársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvivő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel. Itt a Lépés Rádió.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott

Hölgyek, urak, az angol pop és rock zenét bemutató műsorsorozatunkban eljutottunk egészen a 60-as évek közepéig. Korábbi adásainkban bemutattuk a Mersey Beat kialakulását, beszéltünk a fontosabb szereplőikről, egy-egy műsorban külön-külön foglalkoztunk a Beatles és a Rolling Stones együttessel. Időben most már túl vagyunk az angol pop és rock zene amerikai invázióján is. Az 1965 és 67 közötti évek a kísérletezések és a megújulások korszaka a rock zenében. Korábbi egységes beat zene után új zenekarok, új irányzatok bukkantak föl. 65-től már a slágerlistákon is nyoma van. A popos hangzású Mersey Beat slágerek mellett megjelentek a keményebb hangzású rhythm and blues alapú rockos dalok is. A 60-as évek közepétől a brit pop sajtóban megkülönböztették a pop és a rock fogalmát. Előbb itt a könnyed hangvételű slágerekre, utóbb itt a többnyire önkifejező zenével saját szerzeményekre használták. Következő néhány adásban a 60-as évek második felével fogunk foglalkozni. Miközben San Franciscóban és Los Angelesben a hippi kultúra virágzik, Angliában a beat hullám levonulása után az angol popzene élte a virágkorát. A korszak aktuális sztárjai voltak Tom Jones, Engelbert Humperdinck, Bee Gees, Dave D, Dozy, Beck and Teach, Marmalade, Tremolos, Hollies, Small Faces, Joe Cocker, Sandy Shaw, Love Affair, Trax és még sokan mások. Következő néhány műsorunkban a korszak legismertebb előadóit és legjobb zenéiket fogom bemutatni. A háttérben egy csodálatos szikes szám szól arról, hogy a kedvesem 500 mérföld távolra van tőlem.

Small Faces az egyik legeredetibb brit rock együttes. Amerikai példákat követve szólós, blues alapú rockzenét játszottak a brit invázió meghatározó csapataként. A rock történelem szempontjából az 1965 és 68 közötti időszakok volt jelentős. Tagjai közül többen a Ron Woodot és a Ross Stewartot magában foglaló Faces-ben folytatták. A Small Faces kulcsegyénisége a 47-ben született és 91-ben tragikus körülmények között elhunyt mindössze 166 cm magas, kitűnő énekes Steve Marriott volt. A 60-as évek elejétől a klubokban énekelt, gitározott Ronnie Lane-nel, 1965-ben Kenny Jones csatlakozásával megalakították a Pioneer együttest, mely Small Faces néven folytatta tevékenységét. Saját dalaikat többnyire közösen szerezték, kitűnő volt az együttes vokája. A 60-as évek derekától jöttek a sikerdalaik. Az albumaik ugyan nem törtek magasra a listákon, ám a Shalalali Angliában a harmadik, az All or Nothing Angliában első, a Lazy Sunday pedig Hollandiában volt listavezető. Több daluk a listák élmezőnyébe került, koncertjeik óriási élményt jelentettek. Sajnos mégsem tudtak a csúcson maradni, történetük első fejezete 69-ben lezárult. Négy dalt hallgattunk meg tőlük, All or Nothing, Shalalala Lee, Lazy Sunday és Talk to You.

a Deltas és a Dolphins zenészeiből alakult manchesteri zenekar, a The Hollies, másokhoz hasonlóan az amerikai rhythm and blues előadóknak a másolásával kezdte zenei pályáját. Egyéni stílusukat a lágy harmóniákra és a nagyszerű háttérvokára épülő blues és rock keveréket már korán kialakították. 1963 és 70 között több mint 20 dalukra szerepeltek az angol top 10-ben, 65-től pedig megjelentek az amerikai listákon. Az ére mindössze egyszer 1965-ben az I Am Alive című dallal sikerült eljutniuk. Clark jellegzetes énekhangja, a nagyszerű vokál és a remekül megválasztott repertoár a beat korszak egyik sztárzenekarává avatta Hollist. A Bass Stop című daluk jelentette az amerikai áttörést, amikor a brit invázió keretében a Hollis is partra szállt az USA-ban. 1968-ban Graham Nash úgy gondolta, a nagyobb lehetőségei lesznek, hogyha a Crosby és Steele társaságában zenél tovább. 60-as évek végén ez együttes vesztett népszerűségéből, hivatalosan talán sosem oszlottak föl, de ha valaki igazi Hollis zenét akar hallgatni, akkor jól teszi, előveszi 60-as években megjelent lemezeik egyikét. Ezek közül játszok le én is most négyet, játszik a Hollis, a dalok címe I Am Alive, Bus Stop, He and Heavy, He's My Brother, és a végén a Sorry Susan.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. A műsorba később bekapcsolódó hallgatók kedvére elmondom, hogy ma az angol popzene aranykorát bemutató sorozatunkban a Small Faces, a Hollies, a Tremolos és a Seekers együttest és nagy dalaikat mutatom be. A Tremolos együttes Brian Poole vezetésével 1962-ben a Beatles riválisaként jutott lemezszerződéshez. Ez az együttes több más angol zenekarhoz hasonló, mint például Manfred Mann vagy a Moody Blues, gyökeresen változtatott a kiinduló zenei stílusán. Amikor 65-ben az együttesből kilépett az eredeti fazont megszabó Brian Poole énekes, a zenekar egyértelműen a poposabb slágerek gyártásába fogott. Nem is tettek ezt rosszul, hiszen a 66 utáni korszakuk sokkal jobban rögződött az emberek emlékezetében. A BBC rádió már az 50-es, 60-as évek fordulóján felkarolta őket, itt hangzott el az első élő showműsoruk. Többször szerepet kaptak a híres Top of the Pops tévéprogramban. Talán nincs is olyan rock történet, amely ne említené meg, hogy 1962-ben a Decca lemezcég a felfelé nyomuló Beatles-szel szemben a Tremolost választotta. Érdekesség, hogy mindkét zenekar játszotta a Twist and Shout című sikerszámot, a Tremolos kislemeze negyedik lett a brit listán. Ugyanakkor a legjobbak közé került a Do You Love Me című feldolgozásuk. 67-től sorba jöttek a sikerek. Elsőnek a Here Comes My Baby, ez Angliában negyedik, a tengeren túlon 13. lett, ezzel sikerült bejutni az amerikai lemezpiacra. A Tremolos legnagyobb sikere a Silence is Golden című dal volt, amelyel Angliában listát vezettek, Amerikában pedig a lista 11. helyére jöttek föl. Ebben az időszakban mindenki a Tremolos saját számaként tartott ezt nyilván, de nem árt tudni, hogy eredetileg néhány évvel korábban a Four Seasons nevű amerikai énekegyüttes vitte sikerre. A Tremolos a 70-es évek elején eljutott Budapestre is koncertezni. Négy dalt hallgatunk meg tőlük, Here Comes My Baby, Silence is Golden, My Little Lady, Hallelujah, Hallelujah, játszik a The Tremolos.

idáig folyamatosan beat és rock zenéről beszéltünk, ugyanakkor a beat korszak hagyott helyet a szép dalamokat játszó előadóknak. Ilyen volt például az Ausztriából induló és Nagy-Britániába befutó Seekers együttes. A folkos hangvitelű dalok iránt igény 65-ben repítette az eddig ismeretlen együttest az élre. Énekesnőjük Judith Durham hangja egy egész korosztályt igézett meg. 8 dalok jutott be a top 10-be. Kitűnő szerzeményei közül listát vezetett az I Will Never Find Another You, vagy az orosz Volgadat feldolgozó The Carnival Is Over. Az együttes a 60-as évek végén feloszlott, de a tagok később többször is felléptek együtt. Összesen 60 milliónál több lemezük fogyott el. A leghíresebb dalai közül milliónál több példányt adtak el. Az I Will Never Find Another You, A World of Own, a Georgie Girl, vagy a Carnival Is Over című dalokból. A Seekers később egy kicsit a kommerszebb irányba fordult, ami nem lehet nagy hiba, hiszen a 66 után született nagy sikereik és fantasztikus technikai színvonalon készültek. Ezekkel a dalokkal a Walk With Me, a Georgie Girl, vagy a Beethoven 9. szimfóniájának az örömóráját feldolgozó Emerald City a korábbinál is nagyobb sikereket értek el. A Seekerstől most 4 csodálatos dalt játszok le: The Carnival Is Over, I Will Never Find Another You, Georgie Girl és Emerald City.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek magyarul országra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerület

0: A ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetés korhatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

hölgyeim és uraim! Köszöntöm az amerikai slágerlistámat. Eszes István vagyok, az önök zenei szerkesztője. Az amerikai zenei szaklap, a Billboard 1940 júliusa óta publikál slágerlistákat. Ezek segítségével mutatom be egy-egy kiválasztott év legnépszerűbb dalait. Jó szórakozást a műsorhoz! Hölgyek, urak! Az amerikai Billboard zenei szaklap 1970-es slágerlistáján 20 dal érte el az egyes számú pozíciót. Ebből próbálok ma minél többet lejátszani. Közvetlenül az év elején január 3-ától 4 héten át vezette a listát B.G. Thomas dala az esőről. A dal a Butch Cassidy and the Sundance Kid című filmhez íródott. A felvétel előtti estén az orvos azt mondta az énekesnek, hogy legalább 2 hétig ne használja hangját, ugyanis egy korábbi turnén megfázott és begyulladtak a hangszálai. B.G. vitatkozott az orvossal, hogy másnap feltétlenül fel kell énekelnie a Paul Newman filmnek a dalát. Az orvos beleegyezett, adott valami fájdalomcsillapító gyógyszert. Következő nap B.G. 5-ször vette fel a dalt, míg a dal zeneszerző és producere Bert Bacharach is elégedett volt a felvétellel. Február 17-ig vezette a listát a holland Shocking Blue együttes Venus című dala, melyet a magyar származású Veres Mariska énekelt. Ez volt az első holland egyes számú siker Amerikában. Sly and the Family Stone dala pedig februárban 2 hétig vezette a listát. A lejátszásra kerülő 3 dal, B.G. Thomas, Raindrops, Keep Falling on My Head, Shocking Blue, Venus, Sly and the Family Stone, Thank You.

A 60-as évek végén már érződött, hogy valami nincs rendben a Paul Simon és Art Garfunkel duóban. A rockkorszak legsikeresebb albuma, a Bridge Over Troubled Water felvétele pedig már kifejezetten rossz hangulatban zajlott. Art Garfunkelt akkor már inkább a filmezés érdekelte, az album több dalának a felvételén részt sem vett. A címadó dalt Paul 1969 nyarán írta, amikor Los Angeles melletti Blue JVN bérelte ki egy házat. A dalt gitárra írta, és helyszínen két versszak szövegét írta meg hozzá. Garfunkel kérésére a stúdióban írt hozzá egy harmadikat is, de utólag azt mondta, hogy ez nem nagyon illik bele már a dalba. A zenekari felvételek Los Angelesben voltak, az énekhangot pedig New Yorkban vették föl. Itt is vita volt a két tag között. Garfunkel egyáltalán nem akarta ezt a dalt elénekelni, azt mondta, hogy Paul énekelje lemezre. Paul később a Rolling Stone magazin egyik interjújában elmondta, hiba volt, hogy hagyta, hogy Garfunkelt rábeszélje, és ő énekelje a dalt, jobb lett volna, ha ő énekli el. Az album és a címadó dal 6 Grammy-díjat hozott a duónak, és 6 hétig vezette Amerikába a sikerlistát. A Beatles együttes Let It Be című dala március közepén a lista 6. helyén jelent meg, és 3 hét kellett, amire feljutott a csúcsra. A dalt Paul McCartney elhunyt édesanyja Mária emlékére írta. Többen vallásos tartalmat hallanak ki a dalból. A dal először az Abbey Road albumba jelent meg, később pedig egy teljesen más zenekari feldolgozásba, a Let It Be című albumon, ahol Phil Spector volt a producer. A kanadai Chad Allen and the Expression együttes új dalánál nem írták ki a borítóra az együttes nevét, hanem azt írták rá, hogy talált ki, azaz angolul Guess Who. Végül ez lett az együttes neve. A harmadik albumuk, az American Woman-ből másolták ki a címadó dalt, ami 1970 márciusában került föl a listára, és május 9-étől pedig 3 hétig vezette a Billboard listáját. A lejátszásra kerülő dalok Simon and Garfunkel Bridge Over Troubled Water, The Beatles Let It Be, és végül Guess Who, American Woman.

Ray Stevens egy interjúban elmondta, hogy 1970-ben ő nagyon szeretett volna egy nagy sikerű dalt lemezre énekelni. A házuk földszintjén lévő zongorától addig el nem mozdult, ami meg nem írta a nagy slágerét arról, hogy minden csodálatos. Másnap egy hordozható mannóval bement a kislánya iskolájába, és ott a diákok énekelték föl a dal kórus vokál részét. Ez felkerült a lemezre. A Beatles együttes The Long and Winding Road című dala lett a Beatles 20. egyes számú sikere. Ez szinte példátlan a rockzene történetébe, eddig két előadó közelítette meg ezt a számot, Elvis Presleynek 17, Diana Ross and the Supremesnek pedig 12 egyes számú sikere volt. A Jackson 5 nagyon népszerű volt ebben az időszakban, a 70-es évek elején 5 dallal is szerepeltek az egyes számú sikerek között, a most lejátszásra került dalnak a címe The Love You Save, ez júniusban 2 hétig vezette a listát. Ray Stevens, Everything is Beautiful, The Beatles, Long and Winding Road, The Jackson 5, The Love You Save.

Mi történt a világban és itthon 1970-ben? Januárban népszámlálást tartottak Magyarországon, mely szerint az ország lakossága akkor 10.314.000 fő volt. Március 15-én Budapest belvárosába felvonult mintegy 20-25 főnyi csoport, két hibát követtek el. A hivatalosan előírtnál nagyobb méretű kokárdát tűztek ki, és elénekelték a Kossuth nótát és a Krapka indulót. Ez aztán nagy botrányt jelentett a rendőrség számára. Április 2-án Budapesten felavatják a kelet-nyugati 2-es piros metronak az első Deák tér és Fehér út közötti szakaszát. Márciusban a Kennedy központba felövik az első NATO távközlési műholdat, és április 11-én elindul az Apollo 13 holdexpedíció. Novemberben zajlik az MSZMP 10. kongresszusa, a tanácskozás, melyen Brezsnyel elvtárs is részt vett, korrekciókat javasol a 68-ba bevezetett gazdasági mechanizmus reformjával. 70. decemberében a drasztikus áremeléseket követően sztrájk robban ki Danzba. A katonaság tüzet nyit a békés tüntetőkre, többen meghalnak. Emiatt további tüntetések és sztrájkok kezdődnek. Önök az amerikai slágerlistát hallják Eszes István szerkesztésében. A War című dalt eredetileg a Temptation együttes énekelte a Psychedelic Shark című albumukon. Később a Motown lemezcég nagyon sok levelet kapott a rajongóktól, hogy a War című dalt adják ki külön kislemezen is. A társaságnak más elképzelése volt a Temptation-nek kapcsolatban, ezért felkérték Edwin Starrt, hogy énekelje lemezre. A dal a Billboard lista 72. helyén lépett be a listára, és 7 héttel később már egyes számú siker lett, és 3 hétig szerepelt a topon. Noha a dal szövegébe nem ejtik ki a Vietnám szót, nyilvánvaló volt, hogy erről a népszerűtlen háborúról szólt. Edwin Starr Grammy-díjat nyert, mint a legjobb R&B férfi előadó. Diana Ross a Supremes együttessel 12 darab egyes számú sikert ért el korábban. A szeptemberben a listára kerülő dala eredetileg Marvin Gaye és Tommy Terrell énekelték lemezre 1967-ben. A dal furcsa címe onnan van, hogy a dalszöveg írója New Yorkban Manhattanben sétált, nagyon nem tetszett neki a környék. Azt mondta, hogy itt nem eléggé magasak a hegyek. A dal eredetileg egy 6 perces volt, de a rádiótársaság önkényesen rövidebbre megvágták, így végül a Motown lemezcég is kiadott egy 3 perc 15 másodperces változatot. Neil Diamond a slágerlistákon először nem mint énekes, hanem mint zeneszerző került föl. 1967-ben a Monkees együttes részére írta az I Am Believer című dalát. A most lejátszásra kerülő Cracklin' Rose című dala 1970. október 10-én lett egyes számú siker. Személyes élményem fűződik ehhez a dalhoz. 1971. augusztus 2-án szerettem le a magyar néphadseregtől. És miután Kalocsáról felvonatoztunk Budapestre, elmentünk egy házi buliba. Itt hallottam először ezt a dalt, és annyira megtetszett, hogy az éjjel legalább 5-6 alkalommal lejátszottam. Edwin Starr, War, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, és végül Neil Diamond, Cracklin' Rose.

0: önök Eszes István zenei válogatását hallják. A Miraculous együttes Bohóc könnyeiről szóló dalát először egy 1967-es albumra énekelték föl. A dal szerzői Stevie Wonder és Henry Cosby azonban elégedetlenek voltak a dal szövegével, és megkérték Smokey Robinsont, hogy új szöveget írjon hozzá. Három évvel később a British Motown lemezcég igazgatója keresgélt a cég katalógusába könnyekről szóló dal után. Akkor vette észre, hogy a Miraculous együttesnek van egy ilyen dala, kiadták Angliában, és mindenki meglepetésére egyes számú siker lett. Ezek után az együttes Amerikában nem új dalt énekelt lemezre, hanem javasolták a Motownnak, hogy adják ki az USA-ban is ezt a dalt. December elején került föl a listákra, és két hétig vezette. Az év utolsó egyes számú sikere közvetlenül karácsony előtt George Harrison nevéhez kötődik. A My Sweet Lord volt az első olyan egyes számú siker, melyet valamelyik Beatles fiúba szólóban énekelt el. Életrajzi könyvébe George leírta, hogy a dalt az Edwin Hawkins Singers Oh Happy Day című dalának a hatása alatt írta. Sokat gondolkozott, hogy ki adja el lemezt, és attól félt, hogy az Isten említése sok emberben vegyes érzést fog kelteni. Az igazi problémák a lemez megjelenése után kezdődtek, ugyanis a
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
3: Politikusokat tartóztattak le korrupció miatt, a Tisza párt rekordot döntött a támogatottságban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az ügyész indítványnak helyt adva a Budai Központi Kerületi Bíróság csütörtökön elrendelte Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi második kerületi polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, Puskás Péter óbudai Fidesz elnök, Szkalicki Tünde és Matisz Károly momentumos politikus letartóztatását egy hónapra az óbudai korrupciós ügy kapcsán, közölte Kovács Katalin, a központi nyomozó főügyészség szóvivője. A bíróság további két gyanúsított letartóztatását is elrendelte. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban 12 újabb politikust gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja 2 milliárd forintot. A Tisza párt rekordot döntött támogatottságában. A teljes felnőtt népesség 56%-a szavazna a Tisza pártra, ha most lennének a választások, miközben a Fidesz támogatottsága szűk harmada a Tiszájénak. A lakosság mindössze 18%-a nevezte meg kedvenc pártjaként, ismertette a Závec Research legfrissebb közleménykutatását a HVG. Az 1000 fős felmérés szerint a Tisza jelenlegi tábora 4,4 milliós, míg a Fideszé csak 1,4 millió. A többi politikai erő szinte teljesen eltűnt a választói térképről, a Mi Hazánk 4%-os, a DK-nak és a kétfarkú kutyáknak pedig mindössze 1-1%-os támogatói köre van. Vészes ütemben apad a Velencei tó, az Agárdi vízmérce szerint két hét alatt 66 cm-ről 59 cm-re csökkent a vízállás, miközben a csapadékszegény év és a nyári párolgás miatt további romlás várható. A Tisza kormány kiemelt ügyként kezeli a vízhiányt, országos aszálykezelési programot, vízügyi fejlesztéseket és sürgős cselekvési tervet hirdettek a helyzet kezelésére. Az országos vízügyi főigazgatóság szerint a tó minden korábbi negatív rekordot megdönthet, ezért a vízgyűjtőrendszer korszerűsítése mellett már a Dunából történő vízpótlás és a magas fokon tisztított szennyvíz felhasználása is napirenden van. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint nem csak vízhiányt, hanem egyre nagyobb vízminőség

0: biztonsági kockázatot is jelent. Medve támadott meg egy erdei munkás a szlovákiai Szent Anna település közelében csütörtökön délelőtt. A válsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult, jelentették szlovák hírportálok. A támadás a Lipót-Szent Miklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt. A megtámadott erdei munkás leírása szerint egy barna medve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott. Nem sokkal reggel 9 óra előtt a sérülthöz gyors segélycsapatot küldtünk ki, akit a mentők az elsődleges ellátást követően sérüléssel a Lipót-Szent Miklósi kórházba szállítottak, nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője. Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park helyszínre küldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcshőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: Heti adásunkat kezdjük azzal, hogy mondjuk a DS4-essel gurulunk egy keveset.
1: Tehát akkor DS4, meg E-Tense, meg ilyesmi, és akkor bekötöttem magam, hiszen nálam első a biztonság, remélem nátok is. Induljunk el! Ugye elinduláshoz az kell, hogy ezt a bizonyos kis kapcsot szépen így behúzod így. Hátrafelé irányjelzőnk, tök jó hangja van, és amint megnyomod a pedált, ugye a gázpedálnak hívott, most ugye elektromos pedál egyébként, szóval amint megnyomod, az elektromos kéziféket kiengedi. Hallhatatok egy kattanást, már is bezárta az autót, kb. 5 és 10 km között valahol. Irányjelzőnek nagyon jó hangja van, és amit imádok az autóban egyébként, hogy nagyon jó az úttartása, nagyon jó a lengéscsillapítása. Érzed a hibákat, meg hallod nagyjából a hibákat, amikor egy csöndben mész, mert se rádió, se semmi, de mégis maga a csillapítása az zseniálisan működik. Amit továbbá imádok, hogy amikor a szabadon futásra rakod ezt a bizonyos kis kapcsolókat itt a kormány fölött, nyilván most ez a búgás, kattogás, ez ugye megint ez a 30 vagy 36, már mint egy 30-as távra, meg 36-tal megyek. Tehát amint a kapcsolókat így szabadon futásra engeded, akkor amikor leveszed a gázpedálról a lábadat, akkor így szépen így suhan az autó, lassú, de nem annyira durván. Ellenben, ha a visszatáplálást erőlteted, ugye 3 fokozatba tudod kapcsolni, akkor amint leléptél a gázpedálról, élesen, masszívan, markánsan lelassítja az autót, és nem áll meg teljesen, de egyébként, ha jól kiszámolod, akkor meg is tudsz vele állni. Nagyon jó helyen vannak ezek a kapcsolók, imádom. Maga a kormány egyébként azt el is felejtettem mondani, hogy egész jó méretű, természetesen magasságba, illetve mélységbe is tudod állítani. Az ülése zseniális, ezt talán már említettem, tényleg zseniális a minden oldaltartása, combban, derékban, ja, és nem mellesleg, ha gondolod, akkor az üléseknél meg tudsz olyat csinálni, hogy megnyomod az ülések gombot, kiválasztod a vezetőt, kiválasztod a masszás funkciót, nekem most de a vállak masszása az most pont jó lesz. Bekapcsolod, és 3 fokozatban tudod, és ilyen pillanatban már is masszírozza a hátamnak a középső részétől fölfelé a vállamig. Ezek olyan kis felfújható kis légbuborékok, vagy ilyen kis lufik vannak elrejtve ott a velúr résznél, és szépen masszírozza a kis hátadat, és egyébként be tudom úgy is állítani, hogy nem a vállakat, hanem a kígyónál ott felváltva, tehát jobb és bal oldalon, szépen alul a csípőmtől elindul, aztán jön szépen fölfelé gerinc alsó részére, gerinc felső részére, majd egész a vállaknál, és felváltva a két oldal, tehát jobban, pontosan, de igen, jobban, szépen csinálja. De tudok akár egyébként oldalirányú masszást is csinálni, ilyenkor a fél ezt az oldalt, meg azt az oldalt, illetve a pillangóbot pedig felváltva kettesével folyogatja a kis lufikat. Imádom. Nem a kígyózó kell nekem, nem is a vállak kellene nekem, hanem a deréknál, vagy a derék, vagy pedig a teljes. A nyújtás eszke ilyenkor felváltva egyesével, átlóban, a hullámzás eszke szépen alulról fölfelé végig fújja párosával, egy kis hullámzó mozgást visz végig a te kis gerinceden. Ezt én nagyon szeretem.

elindultunk erre a borzasztó minőségi útra, és suhanunk a tájon. A tempomat természetesen itt is úgy működik, hogy ezt a bizonyos kis ezüstös, reszelős kis kapcsolót azt éppen lepöckölött lefelé, és már is annyiban mész, mint amennyivel abban a pillanatban meg nyomtad ezt a gombot. Ugye az úthibák itt azért hallhatóak a keréknél, ezt a hangot hallod, hogy a keréknél az felfújja, és egyébként bringásra is lelassítja az adaptív tempomat, ezt azért nem, ez azért nem rossz. Tehát a bringára is lelassította az adaptív tempomat az autót, ez azért szerethető, illetve ha ugyanazt akarod, hogy ugyanannyival menjen, mint amivel előtte is, mert most ugye fékeztem, és ne kelljen újra kitalálnod, akkor van itt egy ilyen start-stop, illetve ilyen pauze, illetve továbbra a gomb, benyomod azt a gombot, és már is ugyanannyival mész, mint előtte, nem kellett semmit még egyszer pöckölgetned, vagy ilyesmi, ezt a gombot visszarakod. Az útartása az egyébként zseni az autónak, ezt már talán mondtam, szerintem halk is az autó, szerintem igenhető az autó, nagyon szeretem, hogy világos, illetve ez a kívülkék, belülkék színe szerintem nagyon elegáns, és maga az autónak egyébként, maga az autónak a formavilága, a formája, a kialakítása, ez a ledes eleje, ledes világítás, ugye a DS logonál onnan kifelé, ugye a maga lámpa, a hátsó lámpának az a csodaszép kialakítás, ez mind olyan eleganciát sugároz az autóból, hogy hát szerintem inkább ilyen luxus, hát elvégre a DS-t azt oda sorolják, ilyen magasabban pozícionált, ugye. De tényleg a luxus márkás, illetve luxus autós kialakítása van az autónak. Szeretem azt, hogy az adaptív tempomat az természetesen meg is állítja az autót. Most, amit hallhatok rezgést, az megint a kamerának a kis lappancsa. Tehát szeretem azt, hogy az adaptív tempomat, ha kell, akkor meg is állítja az autót, illetve hogyha megállította és indul a forgalom tovább, akkor természetesen el is indítja magát az autót. Amiről nem beszéltem, az hogy a tolatókamera az természetesen itt is szerepel, a radarokkal van kiegészítve, tehát a tolató, a radar, illetve a tolatókamera segít téged a tájékozódásban, illetve ennél az autónál is úgy néz ki, hogy a tolatókamerának a képe, ha te eltekered a kormányt a tolatás közben jobbra vagy balra, akkor a kamera képe befordul, amikor már teljesen ki van fordítva maga a kerék, akkor befordul abba az irányba, hogy még inkább lássál, egyébként egész széleset lát. Szerintem a DS4-es az egy olyan autó, amivel tudsz lenni elegáns, de egyébként egy jó kis családi autó, üzleti autó, és ami nagyon fontos, az, hogy ez az autó, ez nem az lesz, mint a neppereknek a hárombetűs németje, a neppereknek a kötőjeles németje, vagy a neppereknek a kis karikás németje. Ez az autó, ez egy különleges, ez nem olyan lesz, hogy minden nap, mindenhol, minden percben találkozunk vele, tehát tényleg ki tudsz tűnni a tömegből, illetve el tudsz határolódni a nepperektől, a drogbároktól, a mafiózoktól, meg hát a divatüzletemberektől, és szerintem azért ez egy jó érzés, amikor te egy olyan autóba ülsz, ami nem mindennapi.

visszabeadottuk erről, ha már beszélgetünk túl, akkor nem elfelejtendő, hogy ha te átállítod, hogy vagy a jobb oldalra, vagy a baloldali pont beállításokban hagyod, akkor természetesen automatikusan azt oldalt le fogja hajtani, amikor te tolhatsz. Ha pedig középállásban van, tehát pont nem akar semmit beállítani, akkor pedig azt tudod csinálni, hogy menüben be tudod állítani, hogy lehajtsa a visszapillantó tükröt, vagy ne hajtsa le a visszapillantó tükröt. Tehát itt teljesen jó pofámban megoldva, szeretem. Egyszerűen tényleg nem tudom másképp fogalmazni, fáj az ében. Na jó, erről ennyit a kis siránkozásomról. Most jön az, hogy tényleg szóljatok már hozzá, üzenjetek, írjátok meg, és hozzatok nekem autót, hozzatok autókat, nézzük meg közösen autókat, motorokat, veteránokat, fiatalokat, középkorúakat, bármit is. És akkor nem menjetek sehova, hiszen mindjárt folytatódik az adás, zene, aztán jövünk valamivel.

0: A második autó a héten nem lesz más, mint a Chery Tiggo 8-as, és hát az is belülről, hiszen a múlt héten már kívülről körbejártuk.
1: Már is beültünk a Chery Tiggo 8-asba, és akkor azt fogjuk látni, hogy természetesen a márkanév az a kormányon szerepel, a kormánynak az alja az le van csapva a könnyebb kibeszálláshoz, három küllőnk van, az alsó lefelé mutató az át van törve, és a belső része az ezúttal is egy ilyen kis ezüstös betétet kapott, a külső rész az zongorlak fekete, a vízszintes küllők itt is zongorlak feketék, mint a korábban megismert kis Cheryknél, illetve itt is úgy van, hogy olyan, mint a érintőképernyős lenne, de egyébként itt nyomogatni kell a gombokat. Adjunk rá start-stop gombot, megnyomjuk, és akkor indítsuk be a belső égésű motor. Beindul, azonnal beköszön a középső műszerfal, illetve bocsánat, nem csak a középső, hanem az előttünk levő, tehát a vezető előtti műszerfal. Itt is digitális műszerfalat kapunk, színeset, mindent is kijelöl, mindent is kiír, fogyasztás, bármit is, sebességet, mindegy is, és ezeket természetesen személyre tudjuk szabni. Ennél az autónál is megvan ez a bizonyos kis valamit a kormány mögött, kormány fölött egyből, ami ugye figyeli az embernek a kis pupilláját, hogy jól nézze ki, vagy nem nézze ki jól, mármint a fejéből, és akkor figyeli az utat. Van head-up displayünk, színes, az is, és egy csomó mindent ki tudsz rá tükrözni. A középső érintőképernyős felület az óriási. Ezt nem is tudom, hogy hányszoros, tényleg, mint egy nagy tablet, úgy van ide rakva, és ennél az autónál is ilyen kis fahatású valamire van ráhelyezve. Ez a középső kijelző, az anyósülés előtt fölül, meg az egész műszerfal fölül, hát nem ilyen kopogos műanyag, hanem szép szövet, vagy velúr, vagy nem is tudom micsoda. A könyöklő az ajtón bőr, az egész ajtó ugyanebből az anyagból van fölül, mint maga a műszerfal előtti részünk. Ez tényleg ilyen, nem is tudom, vegán bőr, vagy valami ilyesmi lehet, szép jó pofa. És ez a vegán bőr, vagy ez a szövet, vagy nem is tudom tényleg, hogy mi ez, az alatta, hogy elválasztódik az egész, ott van a hangulat fényünk, a hangulat világításunk, az anyósülés előtt is ott van ez a fahatás az ajtókon is visszaköszön a kilincs, illetve a hangszórónál, és egy krómcsík választja el lefelé a bőrhöz, és ez maga az anyósülés meg a vezető előtt is. A kesztyűtartónk egyébként teljesen jó méretű, szép és jó, az ülésünk zseniális, az ülésfűtés zseniális, pillanatok alatt felfűt, az ülésünk nagyon kényelmes, nagyon jó tapintású anyagból van, ilyen kis lukacsos, tehát még szellőzik is, jó az oldaltartás a combban, de derékban még jobb, és a fejtámlánk ezúttal teljesen külön van, és jól viselkedik. Aztán, ha lejövünk a középső érintőképernyő alá, akkor egy kis króm keretben ott fog szerepelni az a bizonyos légbeömlünk, a kis középső kis légbeömlünk, és ez mögött lesz a telefonnak helyünk. Kettő darab hely van, az egyiken csak tároljuk a telefont, ez az anyósülés felől csak tároljuk, míg a vezető oldal felől NFC-sen tudjuk is tölteni, tehát vezeték nélkül, és úgy van kialakítva, hogy a kínaiak azok gondoltak arra, és hogy töltés közben melegszik a telefon, tehát ilyen kis hűtő blokkot, hűtő részt raktak ide, miközben te töltöd a telefonodat, ott alulról hűti, hogy ne melegedjen túl.

0: van egy módválasztó gombunk, ahogy jövünk hátrafelé a könyöklőhöz, van egy módválasztó gombunk, és módok közül
1: Sport Mode, Eco Mode, Normal Mode.
0: Hát ezeket a módokat tudod kiválasztani, és már is ugye suhansz szépen tovább az autóddal, és természetes az is, hogy az Eco Módnál egy zöld kis valami fog megjelenni, Sport Módnál ilyen kis vörös csíkok, és egyébként előtt a műszerfal is változik, ha minden igaz, igen, változik ott is egy kicsit, Normal Módnál is, ott ilyen kis kékes háttérben, és az Eco Módnál természetesen kis erdőben megy szinte az autó, és kiírja zölden, hogy Eco Mód. Na de akkor vissza, a módválasztó mögött van az elakadásjelzőnk, itt van ilyen kis billenőkapcsoló, ami egyébként szép, ilyen kis krom kialakítású billenőkapcsoló, amivel a hangot tudod föl vagy le halkítani. Itt van az AC gombunk, az autófűtés gombunk, illetve első és a hátsó szélvédőfűtést, azt innen is be tudod kapcsolni, mint hogy a középső érintőképernyős felületen is. Van kettő darab pohártartónk, és ketté nyílik a középső könyöklő, ami világítást is kapott, lehet látni most a kis savanyú cukraimat, pontosabban a kis mentoros cukraimat, meg egy BKV-t tartok benne, mert vissza az autót, és BKKV, KBV-vel fogok közlekedni tovább. Becsukjuk. Egyet felejtettem el, az pedig nem más, mint hogy a kormányon a jobb oldalon lesz a hang, illetve a menü, a bal oldalon pedig az adaptív tempomat, vagy sávtartó automatika, illetve hogy mennyire kövessük, valamint ha nem a tempomat, akkor pedig ugye a sebesség határoló. Belül fölül az autó az világos, és ráadásul hatalmasnak napfénytetőt kapott, amit most megpróbálok kinyitni a függönyt. Megnyomtuk a gombot, és akkor az autónak a feléig, pontosan az ablak feléig, az ablakig fog nyílni először, és ha megnyomjuk még egyszer a gombot, akkor nyílik tovább, és ez a tovább, ez azt jelenti, hogy egészen a középső üléssornak a fejtámlájával egy vonalban fog a levegő beömleni fölül, ez óriási, és van egy érdekessége, hogy ezt egyébként bevallom őszintén, én nem szeretem, hogy amikor becsukod az autót, akkor ő maga bezárja ezt a függönyt, tehát hogy nem hagyhatod úgy, hogy jöjjön be a napfény, ez nyilván azért jó, mert akkor nem fog túl melegedni. A kis előttünk levő, a vezető oldal, illetve az anyós oldal előtti kis napellenzőnél pedig fölülről tépőzárral nyitod le, pontosabban nem is tépőzár, hanem egy kis mágneses, és amint lenyitod, akkor ledes keretet kapott, azzal világítása ott van, és kapott egy kis felületet, amivel ezt a világítást ezt tudod változtatni, hogy hidegfényű vagy melegfényű legyen. Ez is jó hangulatú és ötletes kis megoldás. Ami nekem tetszik az autóban baromira, hogy egy másfeles víz elfér az első ajtónak a zsebébe. Ez azért nem sokszor szokott előfordulni, és egyébként nagyon szép, nagyon jó hangulata van az autónak, nagyon kényelmes. Mindjárt beülök a középső üléssorba, de még mielőtt beülnék, azért a szokásosat elfelejtettem, hogy itt is a módválasztó meg a telefontöltő rész alatt van egy kis polcunk, van egy kis zsebünk, USB-C-s, USB-s töltéssel, a másik oldalon pedig van szivargyújtó, nem, itt a másik oldalon nincs szivargyújtó, de ez is le tudod rakni kis cuccodat, telefonodat, uzsonnádat, bármidet is, szerintem ez is jó pofa. Na akkor most ülök be hátulra.

Chery Tiggo 8-asban hátulra beülsz, akkor azt fogod észrevenni, hogy az első ülésnek a hátánál alul ott van az a bizonyos zseb. De azt is észre fogod venni, hogy ez a csodálatos újrahasznosított bőr, vegán bőr, nem is tudom, hogy micsoda, borítás, ez az egész ülésen így végigfut, és nagyon szép, és nagyon jó hangulata van. Azt is észre fogod venni, hogy hátul is megvan az ajtón az a fabetét, a kroncsik, a kilincsnél, illetve a hangszórónál, valamint azt is észre fogod venni, hogy hátul is bőr az egész rész, vagy ilyen vegán bőr, vagy műbőr, és fölül ez az elől már megismert fura hatású, majdhogy nem plüssös hatású valami van. Aztán az ülőlapunk itt is ilyen szép kis bordázott, itt is egyébként fűthető a hátsó ülés is, akár innen hátulról be tudod kapcsolni az ülésfűtést, vagy előről a középső műszerfalról. A fejtámlánk az sokkal kisebb, mint az első ülésé, de azért így oldaltartásban jó. A középső ülésnek a középső ülését azt természetesen le tudjuk hajtani, kettő darab pohártartót fogunk kapni. És ugye ahhoz, hogy hátulra, leghátulra be tudjál szállni, ahhoz ezt az ülést, tehát egyharmad-kétharmad arányban, az anyós ülés mögött van az egyharmad, akár így előrébb is tudod húzni, ezt most megpróbálom érzékeltetni, de nem fog sikerülni egy kézzel úgyse. Na mindegy, szóval értitek, előre tudod húzni, higgyél nekem, és akkor be tudod állítani, hogy mekkora lábtér legyen. Viszont ha kicsi a lábtér hátul, akkor akár innen hátulról is az anyós ülésnek a háttámláját, vagy magát, az ülést, azt innen hátulról is előrébb tudod tolni, könnyebb kibeszállásnak az érdekében, ez szerintem jó pofa, jó hangulatú, és ahogy említettem, ez a hatalmas nagy tetőablak olyan fényt ömlesz be az autóba, hogy egyszerűen élvezetes utazni, és még egy fontos dolog az az, hogy fejtér az akkora, hogy így élire fordított tenyereddel sem fogod elérni a fejteret, tehát nem fogod beverni a fejedet. A hátsó ajtónak a zsebébe hát nagyjából egy fél literes üdítő vagy víz fog elférni, ez már biztos. Amit előről nem beszéltünk meg, az az, hogy van egy minimális kerete a tükörnek, és ráadásul ez a tükör ez eléggé torzít, tehát hogy sokkal kisebbnek fogsz látni mindent, sokkal messzebb lesz az autó, ami téged követ, mint a valóságban, erre figyelni kell. A lámpánk az ledes, természetesen a belső világítás az elől is, meg hátul is ledes, ezt elől elfelejtettem megmutatni, és azért most benézzünk itt hátul, én elmondom a rádiót hallgatóknak, hogy azért hátulra felnőttként nem szívesen ülnék be, és többek között ezért sem ültem be, illetve azért, amiért nem említettem, hogy sajnos fáj a lábam. A lábtér egyébként, hogyha normálisan van beállítva az első ülés, meg a hátsó ülés, akkor bőven elegendő, el fogunk férni, leghátul pedig a két gyerek, ők majd hátul játszanak, szórakoznak.

0: heti harmadik autónk, az pedig legyen mondjuk egy csodaszép és érdekes Fiat 500-as kívülről.
1: A mai főszereplőnk nem lesz más, mint a Fiat 500-asból a kis hibrid változat, de amikor először ránézel a Fiat 500-asra, főleg erre, a Fiat 500-asra, ami most nálam volt tesztelni egy pár napig, egy hétig, akkor azt fogod észrevenni, hogy gyönyörű szép ilyen sárgás színe van, tehát majdnem sárga, de inkább már aranyba megy át. Tehát ez a szín, ez egyébként szerintem zseniális, és egyébként nem mellesleg, ezt a színt meg fogják találni a hivatalos kommunikációkban, a plakátokon, meg ilyesmiken. Szóval ő lett a úgymond az autónak a bevezető színe. Amikor először ránéztem a Fiat 500-asra, még amikor először megjelent ez az újabb 500-as, akkor azt vettem észre, hogy hát a lámpája az olyan, mint hogyha így a szeme vigyorogna rád, a szeme mosolyogna rád, aztán a hűtő is olyan, mintha mosolyogna, tehát tényleg egy vidám kis autót fogsz előre látni. A motorháztetőre fölnyúlik kettő darab kis LED, az olyan, mint a szemöldök, vagy a szempilla, és akkor alul ott van szépen a lámpánk, ahol szintén van LEDünk lefelé, hát egy ilyen félkörív, majdhogynem félkörív, egy kicsit ilyen ellipszisebb inkább, mint kör alakú, vagy mint félkör alakú, tehát ott van egy félkör alsó LEDünk, és abban benne fölötte pedig maga a világításunk. És van még ez alatt, még szintén mindkét oldalon egy-egy kör, ami szintén LED, irányjelző, meg ilyesmi, meg minden szépen világít, majd felkapcsolom a lámpát, és akkor pontosan el fogom mondani, hogy mégis ez hogy van, vagy ha nem most, akkor majd esetleg egy videóban megmutatom nektek, hiszen azt is érdemes időnként ránézni a videókra is. Aztán a rendszámtábla fölött van egy nagyon vékony légbömlünk, az fölött van egy 500-as ilyen kis króm feliratunk, ami egyébként egy zongorak fekete hátteret kapott, és két oldalra két vízszintes, egymás alatt elhelyezett kis kromcsík az egészet itt szépen kiemeli. A rendszámtábla alatt pedig ott van az a bizonyos mosolygó szája, ahol ilyen szép kis függőlegesen kis koszkák, kis téli lapok lesznek azok, ahol szépen bömlik a levegő, és ezek a két szélén pedig zongorak fekete betétben ott átömlik a levegő, átsóna a levegő, ezt tudjátok, fék hűtésére, illetve természetesen a légellenállásnak is jót fog tenni. Ami viszont nagyon érdekes, az, hogy az irányjelzők oldalra is el lehet helyezve egy kis irányjelző, és ez a motorháztetőnek a kerékjárati ív fölötti részénél, hát majdhogy nem a keréknek, inkább a kerék tengelyétől fölfelé, előrefelé helyezkedik el, és ez egy olyan kis vízszintes valami, ami egyébként úgy néz ki, mint egy kis szárny, egy kis spoiler, és ez egyébként nem mellesleg, tényleg ott is terül a levegőt, vágja a levegőt a tükrök felé, ugye a tükör felé, pontosabban a külső visszapillantó tükör felé, ami nem mellesleg ugyanolyan színű, mint az autó, kivéve az alsó része, az matt fekete műanyag kis konzolt kapott, ugye hát azon fog szerepelni.

0: Fiat 500-as, nem kell magyarázni, baromi kis autó, de szép kis spoilert kapott hátulra, fölülre, a csomagtér ajtó felső részére. És egyébként azt sem kell magyaráznom, hogy ez az autó, ez a kis Fiat 500-as hibrid, ez pedig nagyon sok ilyen kis küllőt kapott a kerekénél, a kerekeknek a közepén pedig szintén ott van zongora fekete betétben, krom felirattal az 500-as kis jelzés az egésznek. A kerekéleti ívek egyébként úgy néznek, hogy kicsit kiemelkednek az autónak a vonalából, de inkább egy ilyen kis íves kiemelkedés, tehát mint egy ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazok, mint egy válla, úgy néz ki elől is, meg hátul is, és egyébként kapott egy ilyen az autóval párhuzamos, a kerékkel párhuzamos kis élt, tehát dupla a kerékjeleti ívünk, nincsen semmilyen küszöbünk szírrefújva, ilyesmi, mármint hogy fekete vagy zongora fekete, és természetesen ennek az autónak oldalaként egy darab ajtaja van, tehát ugye a hátsüléshez is előről kell bemászni. Viszont a hátsülésnél van egy kis ablakunk oldal, egyébként a bőroszlopunk a zongora fekete, és ennek a hátsó ablaknak az alsó részére is elhelyeztek egy kis krómszerű táblát, nem teljesen króm, inkább ilyen fémes, ezüstös kis táblát, amin szintén ott van az 500-as felirat, fekete felirattal. A spoilerünk az természetesen ugyanolyan színű, mint maga az autó, és egyébként, ahogy mondtam, egész jól kiemelkedik, az egész gépjárműből szépen kiüremkedik. Úgymond a hátsó lámpája az a tipikus Fiat 500-as hátsó lámpa, ezt nem is kell nagyon magyarázni, kicsit kiemelkedik az autónak a lemezéből. A csomagtér ajtón alul, pontosabban azon a részen, ahol a két lámpát összeköt egy ilyen vízszintes vonal, ott is van egy kis kiemelkedés, már-már spoilernek is lehetne mondani, de egyébként itt nem az, hanem ott fogod szépen kinyitni. A csomagtér ajtónak, ahol véget ér a hátsó ablak, oda került egy Fiat felirat, ez króm, illetve alulra a rendszámtáblától jobbra, ott pedig egy hibrid felirat van, és ott a hibrid feliratnál egyébként a H betűt, ahogy össze van kötve, hogy az a vízszintes része, itt nincs teljesen összekötve, hanem két kis levélre hajazó kis levelet imitáló kis ív van oda elhelyezve, aminek ilyen zöldes, kékes, türkiszes színe van, ugye utalva arra, hogy a hibridsége miatt azért kicsit környezetbarátabb. Természetesen a spoilernél van potréklámpánk, alul pedig van a ködlámpánk, illetve a tolatólámpánk. És akkor most mindjárt megpróbálok benyitni a csomagtér ajtóba.
1: Voltam New Yorkban, reptéren Londonban, Berlinben lassú volt a fény, én bolygott Amsterdam, és esett már a cash, Párizsból SMS, szikrát.

0: honnan tudom, hol lakom.
1: Csomagterünk nem elektromosan nyílik, ez ugye nem csoda, és nem mellesleg, hát ki Fiat 500-esről beszélgetünk, ugye hátul nincsen nagy hely, hagyományos világítást kapott maga a csomagtér, nem óriási a csomagtér, sőt mondhatnánk, hogy kifejezetten picike, viszont azért két böröntöt nagyjából el tudsz benne helyezni. Továbbá a félben felhajtható ilyen kis puha padló lemeze alatt, ott azért még ott vannak, aki az ilyen akadási jelző, meg minden ilyesmi kis kerékevítószet, meg ilyesmik, és egyébként merev kalaptartót kapott, amin semmilyen szalag nem emeli fel, tehát ez a kis merev kalaptartó, ez fixen ott van. És akkor innen benézek gyorsan hátulra, mert hogy nem fogok meg se próbálni hátulra bemászni, hiszen magam mögött biztosan nem férnék el. Egyébként kényelmesnek tűnik az ülés, szövetülése van, a szövetülésnek a középső rész az ülőlapon, ott ilyen kis, hát nem kocka, hanem ilyen kis szép kis dizájn, majdnem olyan, mint a kockák lennének, de nem azok, ilyen kis hálós dizájnú megoldást kapott, egyébként a hátlapja is, és szürke az ülés, sötétebb szürke kialakítással van az a bizonyos hálós megoldás. Az első ülésnek a háttámlája hátul, ott fölül egyébként újrahasznosított bőr, aztán van egy vízszintes eltagolásunk, egy bőr vízszintes betét, ami fehér, és alatta aztán megint születtel folytatódik, az üléseknek hátul nincsen semmilyen zsebük, ellenben innen hátul is eléred a kettő darab pohártartót, amit majd előről megbeszélünk. A könyöklője hátul az műanyag, de legalább könnyen takarítható, és egyébként ami nagyon tök jó, és nem nagyon tök jó, hanem nagyon okos megoldás, az, hogy az autónak a felső része az majdhogy nem fehér, ilyen nagyon világos szürke, sőt inkább fehér szint kapott, ez jó, mert még világosabbá teszi a gépjárművet. Na akkor most mindjárt szépen beülök előre, aztán körbejárjuk elől, aztán pedig majd nem sokára is indulunk, de jöjjön már egy kis muzsika, hiszen annyit beszéltem, hogy ne tovább.

Jaj, kedves emberek, hát ez elképesztő, nem figyeltem oda, és úgy elszaladt az idő, hogy hát nem maradt időnk ma kivételesen sem Sanyira, sem Kütyüre, de ne aggódjatok, egy hét múlva érkezünk, egy hét múlva folytatjuk, és nyilván lesz majd Sanyi is, meg lesz majd Kütyű is. Most így alakult, további szép napot mindenkinek, vigyázzatok magatokra az úton, vigyázzatok magatokra mindenhol, illetve hát iratkozzatok fel mindenféle csatornára, a rádiónak a különböző közösségi média felületeire, a Begurulva közösségi média felületeire, szóljatok hozzánk, írjatok, hogy mit kéne bemutatnunk, akár Kütyűt, akár autót, na jó, kis zene, aztán jöhetnek a további műsorok.

0: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tátos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
1: Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Egyeztet a minisztérium a gazdákkal az afrikai sertéspestis vírus miatt. Közel 30 embert fogtak el a kelenföldi pályaudvar környékén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendszerváltás után nem sokkal azonnal elkezdett dolgozni a rendőrség és az ügyészség is egy 10 éve húzódó, majd 2 milliárdos korrupciós ügyben, írta a kormányfő egy csütörtöki Facebook bejegyzésében. Magyar Péter arra reagált, hogy az ügyészség politikusokat gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A központi nyomozó főügyészség azt közölte, hogy kedden összehangolt eljárási cselekményeket hajtottak végre az ügyben, amelynek keretében számos helyszínen végeztek kutatást és lefoggalást. Továbbá több embert is gyanúsítottként hallgattak ki. A korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban eddig 32 gyanúsítotti kihallgatás történt. A nyomozó ügyészek több 10 millió forintos nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyon visszaszerzési eljárás is folyamatban van, tették hozzá. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékpálya szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön Facebook oldalán közölte a találkozó összehívását, megjegyezve, hogy a sertéságazat nehéz piaci helyzetét tovább fokozza a fertőzés. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben, írta. Felidézte, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Szombathely térségében is aszbesztel szennyezett kőzúzalékot találtak a vasúti területeken, ami miatt a Gyesev azonnali lezárásokról döntött. A vasútársaság rendkívüli vizsgálata után lezárják a Szombathely szőlős megállóhely P plusz R parkolóját, valamint a Vépi vasútállomás egyik gyalogos járdáját és biciklitárolóját. A vállalat már keresi a megoldást a szennyezett anyag mielőbbi kármentesítésére. Rázó László sajtószóvívő tájékoztatása szerint, miután kiderült, hogy az ország több pontján építettek be aszbesztel szennyezett kőzúzalékot, a Gyesev ZRT azonnali vizsgálatot rendelt el az általa kezelt területeken. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre és 29 embert fogott el, illetve állított elő a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén május 28-a óta zajló közbiztonsági akciójában, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. A közlemény szerint az elfogott emberek közül 17-et körözés alapján, 8-at kábítószerfogyasztás, 3-at garázdaság, 1-et lopás miatt állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás, illetve köztisztasági szabálysértés miatt 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot, vagy tettek szabálysértési feljelentést. A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasúton.

0: felbomlás környékén. Ma a változó vastagságú felhőzet mellett átmenetileg vastagabb felhők is megjelenhetnek az égen. Néhány helyen rövid ideig tartó zápor előfordulhat. A Dunántúlon nagy területen megélénkül az északnyugati szél. A csúcs hőmérséklet általában 24 és 29 fok között alakul, de a felhősebb északnyugati tájakon ennél több fokkal hűvösebb lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, jelentette ki a miniszterelnök. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Mindenki magyar, aki magyarnak vallja magát, magyarul gondolkodik, álmodik, és aki szeret magyarnak lenni, éljen bárhol a nagyvilágban. Jelentette ki Magyar Péter a Nemzeti Összetartozás napján csütörtökön Budapesten a Kossuth téren. A miniszterelnök a nemzeti lobogó felvonása után mondott beszédében a magyarság szívére nehezedő kősziklaként beszélt Trianonról. Óriási eredményként értékelte a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak visszaállításáról szóló megállapodást, és bírálta a felvidéki magyarokat sújtó Benes dekrétumokat. Magyar Péter kiemelte, a magyar nemzet nemrég ítéletet mondott a megosztottság fölött, a gyűlölet és a félelemkeltés fölött. Kimondta, hogy sokkal több köt össze bennünket magyarokat, mint ami elválaszt, hogy a szeretet és a béke erősebb a hatalmi játszmáknál. A magyarok összefogtak egymással és egymásért, megvédtük a szabadságunkat, a becsületünket, az emberségünket, a hazánkat, fogalmazott. Májusban 161 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény csütörtökön Facebook oldalán azt írta, májusban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, a hónap során két a lakosság által is észlelt földmozgás történt. Május 5-én 2 óra 35 perckor Horvátországban a horvát szerb határ közelében a szerbiai Zombor mellett. A magyar határtól mintegy 20 kilométerre egy 4,2-es magnitúdójú földrengés pattant ki. Május 13-án pedig 19 óra 16 perckor Magyarországon, Nagykanizsa térségében egy 2,4-es magnitúdójú földrengés keletkezett. Vádat emelt a Kecskeméti járási ügyészség egy teherautósofőr ellen, aki halálra gázolt egy kerékpárost, közölte a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség helyettes szóvivője. Kövecs Máté tájékoztatása szerint a férfi 2023. júliusában egy este a megengedett 70 helyett mintegy 90 km-es óránkénti sebességgel közlekedett egy teherautóval a 445-ös főúton Kecskemét környékén. A jármű előtt a forgalmi sáv jobb szélén egy elektromos kerékpáros haladt, aki a tiltótábla ellenére hajtott fel a főútra. A sofőr nem tartotta a megfelelő követési távolságot, ezért a jármű jobb oldalával nekiütközött a biciklisnek. A férfi az útpatkára zuhant és a helyszínen belehalt sérüléseibe. 100 millió euró értékű új támogatásról döntött az Európai Uniós tagországok kormányainak képviselőiből álló tanács csütörtökön a libanoni fegyveres erők védelmi képességeinek megerősítésére az európai békekeret keretében. Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő közleményében hangsúlyozta, bár az Izrael és Libanon közötti tűzszünet meghosszabbítása törékeny lehetőséget kínál a stabilitásra, az új támogatás jelentősen erősíti az Európai Unió hozzájárulását a libanoni fegyveres erők működéséhez. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.

0: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést, és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, légy!

0: eyes closed.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországon utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Ridő, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 10

0: 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
1: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
0: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
1: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
6: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Feeling goes on and on and on and the feeling goes on. Ne feledd, lép is rád.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.

0: Cristiano!
1: Lépés Rádió. Egy lépéssel

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben ejtette a vádat a főpolgármesterrel szemben, közölte a fővárosi főügyészség. A kerületi ügyészség egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatt január 28-án emelt vádat a főpolgármesterrel, mint a 2025-ös Pride szervezőivel szemben. Ezt közölték hozzátéve, hogy a vádemelés az elkövetéskor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelt. A vádirat benyújtását követően áprilisban az Európai Unió Bírósága ítéletében kimondta, hogy a tiltás alapjául szolgáló törvény több ponton sérti az uniós jogot. A bíróság döntése értelmében a jogszabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket.

0: Hotel Villa Klasszika, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsenek. Sut! Internet
1: Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban.
2: Q Music Now. Internet Radio.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Welcome to Saint-Tropez.

to Saint-Tropez. Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Digitális Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: Lépés Rádió.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Fontos előrelépés történt a kárpátaljai magyarság ügyében. Alkotmányos válsághelyzet állhat elő Súlyog Tamás államfő szerint. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fontos előrelépést értek el a kárpátaljai magyar közösség jogainak ügyében, közölte Orbán Anita külügyminiszter csütörtöki Facebook bejegyzésében. A tárca vezető kiemelte, az elmúlt hetek intenzív magyar-ukrán szakértői egyeztetései után Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. Kitért rá, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő, egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget, közölte Súlyog Tamás államfő csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy teljes körűen tájékozódjanak a kialakult helyzetről, tette hozzá Súlyog Tamás kiemelve, az egyeztetéseket haladéktalanul megkezdik. A budapesti 5. és 13. kerületi ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésére

0: Szabály ellentétes az Európai Unió belső piaci szabályozásával, az alapvető szabadságjogokkal és az uniós alapértékekkel, tette hozzá. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztrián Medulin közelében csütörtökön. A balesetben legalább 4 életüket vesztették, jelentették a horvát hírportálok. A Jutarnyi List című zágrábi napilap az internetes oldalán közölte, hogy a helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőszolgálatok, tűzoltók, rendőrség és a mentők. Az áldozatok személyazonosságát a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A sürgősségi orvosi szolgálat intézetének igazgatója azonban megerősítette, hogy a balesetben 4 ember meghalt. Szombaton nyugat felől csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Elsősorban a déli és keleti megyékben előfordulhatnak záporok, esetleg néhány zivatar is. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 10 és 16, napközben 23 és 28 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most indulj!

0: Kapcsolódj be a Lépés Rádió életébe a facebook.com/lépésrádió oldalon, vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu címre.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Azta mindenit, mekkorát szólt ez a Limp Bizkit? Take a look around! Ezt hallgattuk egyébként az elmúlt percekben. Itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, 15 óra után is. Te még mindig az up to date-et, a hétvége legfrissebb hangját hallod, velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy maradtál és hogy itt vagy. Szóval Limp Bizkit, Take a look around, ez szólt. Ez előtt szólt Pitbull és a Fun, az óra elején pedig Olai Boyát hallgattuk és Baby című szerzeményét. És akkor vágjunk is bele a második órába, mert hoztam még nektek pár hírt, illetve egészen pontosan pár ajánlót, meg egy kritikát még erre az órára is. Nem lesz több politika, megígérem a mai adásban, már nem lesz több politika. Legalábbis, hogy így hír szintjén nem lesz több politika. Na de, most egy kiállítás ajánló következik, így az óra elején. Megindítva, ha esetleg feltetted volna magadban a kérdést, hová menjünk, vagy hogy miket nézzünk májusban, akkor itt vagyok. Freddie Mercury életét bemutató és a Népszínház utca köré épülő kiállítást is ajánlunk. Májusban is jelentkezünk kiállítás ajánlónkkal. Érdemes lesz csekkolni a Freddie Mercury életéről szóló tárlatot, a családi erőszak túlélőinek képes beszámolóját, egy a Népszínház utca köré épülő anyagot, illetve az AQB Project Space és ISBN Plus tárlatait. A hely, ami segített. Családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílik Photo Voice kiállítás, közösségi kiállítás az Esernyős Galériában, a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A Photo Voice egy részvételi alapú közösségi módszer, amely a fényképezés eszközével segíti a marginalizált csoportokat saját tapasztalataik bemutatásában és társadalmi párbeszédet kezdeményez az őket érintő kérdésekről. A hely, ami segített című tárlatban olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei lesznek láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A szervezők MT-jezen juttatott közleménye szerint a projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnétnek közvetíteni a nyilvánosság felé. A kiállító térben berendezett terekben különböző életképek várják az érdeklődőket. A beérkezett pályaművek mellett az elmúlt egy év művészetterápiás workshopjain született munkákból álló válogatást is bemutatnak. A hely, ami segített, Esernyős Galéria, 1033 Budapest, Főtér 2, 2026. április 30-a és május 28-a között tekintheted meg. Ez egy nagyon... Szóval igen. Nagyon...

belátásotokra bízom. Én nagyon-nagyon-nagyon azt javaslom, hogy nézzétek meg. Esernyős galériában teltitek telt meg. Még egyszer a cím: 1033 Budapest, Főtér 2. Itt várnak titeket egészen május 28-áig. Kiállítás Freddie Mercury életéről, ez következik most. Freddie Mercury életét és a Queen legendás pályafutását bemutató nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Dennis Oregan, brit fotográfus, elmúlt 40 évben készült munkáiból. A tárlat két fontos évfordulóhoz is kapcsolódik. Mercury idén lenne 80 éves, illetve 40 éve 1986-ban adott koncertet a Queen a Népstadionban. A fellépés a vasfüggöny mögötti időszak egyik meghatározó kulturális eseménye volt, ahol felcsendült a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdal is. A Freddy The Exhibition című kiállítást 3 éves előkészítő munka előzte meg. Létrejöttében kulcs szerepet játszott Tom Hickel gyűjtő és Peter Freeston, az énekes, egykori személyi asszisztense, akiknek jó voltából Freddie Mercury személyes tárgyaival is találkozhatunk. A tárlat mintegy 500 relikviát sorakoztat fel, köztük színpadi jelmezeket, kézzel írt dalszövegeket, rajzokat, arany és platina lemezeket, valamint a budapesti koncerten viselt ruhadarabokat. A kiállítás interaktív installációkkal és audio kommentárral vezeti végig az érdeklődőket Freddie Mercury életének különböző stációin, miközben végig a Queen legismertebb dalai szólnak. Freddie The Exhibition tehát, Magyar Zeneháza, 1146 Budapest, Olof Palm sétány 3. Március 31 és 2027. február 28, ez itt az átum, ameddig megnézhetitek a kiállítást. Vonzások és választások. Vonzások és választások című közösségi kiállítás alapötlete egy műtermi tapasztalatból ered. Merkovics Tamás véleményezte Kristóf Gábor egyik munkáját, és teljesen új megvilágításba helyezte a művet az azt létrehozó művész számára is. Ezen felbuzdulva az AQB közösségének tagjai egymást hívták meg saját alkotói tereikbe, hogy kiemeljenek egy-egy művet a másik praxisából, egyfajta kísérletként, mi történik, ha a választás gesztusát és a kurátori feladatokat maguk a művészek gyakorolják egymás munkái felett. A tárlat a szubjektív kötődések és a párbeszéd mentén szerveződik, a folyamat során pedig nem csak létező művek nyertek új értelmet, hanem kifejezetten erre az alkalomra születő kollaborációk is létrejöttek. Kiállító művészpártok, csoportok, Balázs Bori és Józsa Tamás, Merkovics Tamás és Kristóf Gábor, Tóth Márton Emil, Agli és Janki Máté Előd, Koltai Barbara és Tamana Imre, Novák Erik és Csobot Dorka, Molnár Zsolt és Antalka Zsófia, Koleszer Stella és Mátra Erik, Kolesár Stella és Mátra Erik Furniture, Vaz Zoltán, Szabó Nóra és Tasnádi József, Metzling Eszter és Halsány Patricia, Szél Ádám és Gáti Ráhel, Molnár Csaba és Janki Máté Előd, Gut Martin és Lakatos Galéri Barnabás, Eden, Janice és Omon Infrid, Ingatlan és Borsos Lőrinc, valamint Krista Bartz és Kós Gábor. Vonzások és választások, AQB közösségi kiállítás, AQB Project Space, 1222 Budapest, Nagytétényi út 48-50. Május 1 és május 30 között nézheted. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? A Nyitva Kiadó Üzletek Fesztiválja keretein belül valósul meg a kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy mitől Népszínház utca a Népszínház utca. A Blaha Lujza tér és a Teleki tér közötti folyamatosan alakuló terület nem egy egységes tér, pont a diverzitás adja a szépségét. Különböző közösségek, gazdasági tevékenységek, élethelyzetek és történetek rétegződnek egymásra. 2025 őszén a Révész 8 és a Szeki egy lakossági felmérést végzett a Népszínház utcában, összesen 56 interjút készítettek 17 társasházban. Azt kutatták, hogy milyennek látják az itt élők Józsefváros ikonikus utcáját, illetve mit gondolnak annak változásairól és jövőjéről.

Éről. A kiállítás képzőművészek alkotásain keresztül mesél az interjúk során feltároló személyes és kollektív tapasztalatokról és az olyan érintett témákról, mint a társadalmi sokszínűség, az előítéletek vagy az együttélés feszültségei és kapcsolódásai. A tárlaton kiállít Bencu Remese, cigánybűnözők, Meklakatos Hunor, Gróf Nagybányai Horthy Rolex Leonidas, Hádész Junior, Csonka Veronika, Csoszó Gabriella, Kis Judit, Gvizdala Darius, Humilirovic Vanda, Németh László és Részeg Botond. Kurátora Gallai Renáta. Mitől Népszínház utca a Népszínház utca? Egy utca, több valóság. 1081 Budapest, Népszínház utca 31. Május 8-a és június 13-a között nézheted a kiállítást. És akkor most filmkritika fog következni. Tudom, ez egy ilyen random, meg erős váltás, de hát ettől még ez lesz. Az Ördög Prádát visel 2 kritika következik. Se nem ördög, se nem Práda. Soha nem ültünk be moziba ilyen szkeptikusan, és kevés film válik ilyen pozitív csalódássá. Míg az első film egy lelkes vallomás volt a divat világának, ez a film az újságírásnak szól, és annak valóságát meglepően részletesen és meghatóan mutatta be. Az első rész 2006-ban egy összekacsintás volt a filmesek és a nézők között. Mind tudtuk, kiről és miről szól, de nem mondtuk ki. A második kiadás ezzel szemben inkább egy belsőséges összekacsintásnak érződött a Vogue szerkesztősége Anna Wintour és a filmesek között, és mi nézők valahogy kívülről maradtunk ezen az egészen. A Szex és New York reboot tragédia után főleg azért aggódtunk, hogyan fognak egy ennyire szépen befejezett sztorit újraindítani, hisz az első film végén Andy Sons, Anne Hathaway felmond a Runway szerkesztőségében. Picit erőltetett a sztori kezdete, Andy nyer egy díjat, majd azzal egy jelenetben elveszti a munkahelyét, de az egész filmet visszanézve ez volt a legfájdalommentesebb megoldás. Nagyon röviden a sztori, és akkor most spoiler, úgyhogy ha meg akarod nézni, és még nem láttad, akkor nem tudom, halkítsd le. Ne kapcsolj el, mert akkor elvesztek a hallgató. Ha nem így, halkítsd le. Szóval, nagyon röviden a sztori. A Runway-nek szüksége lesz Andy szakértelmére, hogy egy PR problémát megoldjon, ami sikerül is. Tovább bonyolodik a helyzet, amikor az Elias Clark vezetője, Ian Brewis, Tibor Feldman szívrohamot kap. A céget, ami a Condé Nast átnevezett megfelelője, a Vogue és még sok más magazin kiadója, fia Jay Brewitz, BJ Novak karaktere veszi át, és elkezdi fiatalítani, vagyis elbocsátaná a dolgozók nagy részét. Andy tenni akarásból felveszi a kapcsolatot Emilyvel, aki már a Dior egyik vezető eladója, és akinek 1 milliárdos üzlete Benny James a párja. Megkéri, hogy vegyék meg az Elias Clarkot, így megtartva Mirandát, Nigelt és az egész magazint. A csúcspont az, amikor kiderül, hogy Emily valójában magának akarja a magazint, egyfajta ajándékként bosszúból Miranda felé. Miranda és Andy összefognak, és Andy, aki szeretné helyrehozni a kialakult helyzetet, megkeresi Barnes volt feleségét, a hasonlóan milliárdos Sasha Barnes-t, aki kiemelt szerepet kap a végső megoldást illetően. Andy karaktere a 2006-os elváráskor magabiztos volt, otthagyva a toxikus munkakörnyezetet, amit Miranda alakított ki a magazinnál, ezzel szemben most, amikor újra látjuk, már megint Miranda irodájában hadonászik és kunyizik a kedves szavakért. Sajnos Anne Hathaway színészkedése erőltetett, testidegen és pár kivétellel felejtős. Félő volt, hogy a teljes karakterfejlődés eltűnik a második részre, a film befejezése mégis hasonló ügyességet és lezárást adott. Andy ismét felnőtt a feladathoz, partnere lett az ötrikkáló, nála sokkal kevésbé ördögi Miranda Priestnek. A szerelmi szál hasonló érzést keltett az építész csávóról, akinek amúgy a neve Peter, de ezt külön googliznom kellett, semmi nem maradt meg. A személyisége kimerül abban, hogy ausztrál. Nem volt köztük kémia, a találkozás erőltetett, és elveszett az a varázs, amit Simon Baker tökéletesen hozott az előző filmben, a göndör szőke hajával és performatív írósálaival.
Ki kell emelni Kenneth Branagh karakterét. Lehet az én saram, de körülbelül a film feléig nem értettem teljesen, hogy ő kicsoda, egyébként Stuart Miranda új férje. Bár felismerhető a narratív szerepe. Általa látjuk, hogy az ördög mégsem akkora ördög, hiszen tud hüppögni a milánói lakosztályában, általa hallhatjuk Miranda belső gondolatait. Ennek ellenére a karakter felesleges, és gyakorlatilag semmilyen interakciója nincs a többiekkel, csak Miranda kontextusában létezik. Térjünk rá a pozitív részletekre, hiszen, hogy őszinte legyek, ez nem volt egy rossz film, sőt, Meryl Streep továbbra is arcizom pontossággal hozza a karaktert, komoly mélységet tud adni neki, csak úgy, mint az első részben. Megmutatja, hogy valaki nem azért lesz kemény, mert gonosz, hanem azért, mert ebben az iparban nem maradsz meg és felfalnak, hanem te falod fel őket először. Stanley Tucci és Emil Blunt kiemelkedő színfoltok, viccesek, mellékszereplőkhöz képest jó a karakterfejlődésük, jó volt őket viszont látni. Emily narratívája, miszerint megvetni az idegesítő pacsiával a runway-t, egyébként természetesnek hatott és ötletes volt. Simon Esley és Shelley Heather fantasztikusan feldobják a szereplőgárdát, ahogy a kémeók is, Lady Gaga, Donna Versace, bárcsak többet lettek volna kamera előtt. Az első film azért volt jó, mert klasszikus szakmai és emberi kapcsolatokat dolgozott fel az újságírói világból. A szigorú főszerkesztő, a szurkálódó asszisztens, a szupportív idősebb kolléga és a piperköz gyakornok mind olyan karakterek, akik sokszor komikusak, de közben végtelenül emberiek és bármelyik irodában felbukkanhatnak. Sőt, néha magunkra is ismerhetünk bennük. Ezt a feladatot most is sikeresen hozták a filmkészítők, bemutatva a bajtársi viszonyt és azt, hogy milyen felemelő tud lenni ez a közeg. A legfontosabb kérdés a ruhák voltak. Sikerül-e hozni azt a tökéletesen harmonikus ruhatárat, amit az első filmben felépítettek? Most egyértelműen Miranda kapott több figyelmet. Az első jelenetben viselt piros estéi jelp tökéletes, és minden, ami rajta volt, illett a karakteréhez, talán jobban is, mint az első filmben. Több ruhája egyértelmű utalás volt Anna Wintour gardróbjára, például a hosszú testhez álló kabátjai. Andy karaktere az első rész óta csiszolta stílusát, egy-két power suit, ami rajta volt, maradandó látványt nyújtott, de általánosságban ő is erősíti azt a képet, hogy ez a film nem igazán a divatról szólt. A karakterrel szemben Emily ruhái sokkal óvatosabban voltak összerakva, érthetően, hisz Andyvel ellentétben ő a divatvilágban maradt. A fekete-fehér Dior ruhája talán a film legjobb szettje volt. A filmet végignézve ezúttal nem volt meg az az érzés, hogy futnék a gardróbomhoz és azonnal próbálgatni akarnék új szetteket összerakni. Nem volt érezhető az a különös energia, amiről szerintem maguk a filmkészítők sem tudják pontosan hogyan is alakult ki. Amitől így úgy megyek ki a moziból, hogy inspirálva vagyok és azonnal alkotni akarok. Néhány elsuhanó outfit sajnos Blake Lively katasztrofikus, Lil Bloom velük véget ér gardróbjára emlékeztetett. A Vogue-nak, amit a film most már nyíltan jelenít meg, érezhetően több szerepe volt a forgatás alatt. Érdemes megnézni Wintour és Streep közös média megjelenéseit, Anna már teljesen vállalja, ő az említett ördög. Több karakter is kitálalt azóta. Leslie Filmmar, aki a kritikus Emmyt inspirálta, nemrég Chloe Mellonnak, a Vogue jelenlegi főszerkesztőjének nyilatkozott arról, hogyan fogadták annak idején az erős kritikát Lauren Reisberger könyvéből, aki Andy karaktere mögött áll. A Vogue kapcsolatok érezhetőek voltak a cameók és odakacsintások által, az egész produkción pedig az volt a benyomás, hogy már nem kellett tojásokon lépdelve utalgatni a filmeseknek. Valahogy az újságíró lányok a kora 2000-es filmek alakjai lettek. Bridget Jones, Carrie Bradshaw, Andy Anderson, Jenna Brink és persze Andy Sons. Van valami mélyen idealizált a szakmánkban, egyébként számomra érthető módon. Hiszen tagadhatatlan, hogy valami hatása ezeknek a karaktereknek, akiknek felnőttem, mégis lett, hiszen én is úgymond író leszek.
Emma Spector Vogue cikkét tudom ajánlani, amiben analizálja, honnan is jöhetett létre a Hot Girl Journalist archetípus. A szakmánk legnagyobb erőssége, hogy sohasem lesz monoton, hiszen az ember minden nap mást csinál és más témában merül el. Egy furcsa rövid távfutás, ami kívülről egyszerűnek tűnhet és érthetően idealizáltnak, egyébként a film hihetetlen érzékenységgel és pontossággal csempészi be a szakma valódi működését, hogy mi is megy a színfalak mögött. Megmutatja, hogyan lehet kezelni a támogatói nehézségeket és a kreatív kontroll megosztását vagy épp fenntartását. A filmet átöleli a női szakmai összetartás és egymás segítése, ami a médiaipar egyik kulcspontja, hogy legyen egy ennyire kimerítő és kritikus szakmában. Megmutatja, hogy mennyire titokszurkáló egy cikk után rohanni, ahogy Andy Zelsen Barnes interjút tervezi, tátva maradt a szám. Olyan pontosan hozta az izgalmat és a fókuszt, amikor semmi más nem érdekel, csak a sztori. Szó volt az AI-ról, politikai korrektségről, body positivity-ről és a nyomtatott média nehézségeiről. Mindez akkurátosan és sokszor kifejezetten viccesen. Fontos jelenet, amikor Andy pánikolva jelzi Nigelnek, hogy veszélyben a munkája, és az új vezetőség kirúgni tervezi az írókat és kreatívokat, mire Nigel válasza annyi, vajon milyen legyen az előtte lévő ruhaterve. Nigel művész, hisz ez a szakma művészet, ahol a kreativitás és egyediség mindenek felett áll, tulajdonosi körön vagy gazdasági helyzeten is. Az újságíró teremt, a történetek után megy, és feljegyzi őket, bármi is a körülmény. Nigel megtestesíti a szakmát és azt a kreatívot, aki hosszan benne tud maradni. Sok Nigel forog jelenleg a sajtóban, és csak remélni tudom, hogy egy nap megkapják a kellő megbecsülést. Boy, I love working, mondja a záró jelenetében a hátsó ülésen Miranda, és mi csak egyetérten bólogatni tudunk. Senki nem azért van ebben a szakmában, mármint ugye az újságírásban, mert sok lenne benne a pénz vagy a definiálatlan csillogás, hanem azért, mert nem akarnak semmi más csinálni, mert erre lettek kitalálva. Boldogan és büszkén jöttem ki a moziból, hogy picit viszont lehetett látni az újságírókat a vásznon, azokat az alakokat, akiket megismerhettünk ebben az iparban, és akiknek most egy kicsit el lett mesélve a belső harca és a törhetetlen szenvedélye. Mert bizony az újságíráshoz, ha csak nem vagy propagandista, és akkor hopp, már vissza is tértünk a politikához, az is kell. Mármint, hogy törhetetlen szenvedély, meg letörhetetlen szárnyak is. Amúgy, micsoda váltás volt ez egyébként, most emiatt büszke vagyok magamra. Ez nagyon jó, visszatértünk itt a politikához. De már ilyen gyorsan el is engedtük ezt, mert mint megígértem az óra elején, ma már ilyen módon, ilyen hírek módján nem fogunk politikával foglalkozni, hanem hasonlóan az előbbi filmkritikához ismételten egy egészen érdekes váltás következik, de még így az óra végére és a mai műsor végére hoztam nektek egy utolsó ajánlatot, egészen pontosan 11 budapesti teraszos helyet, ahol egy kávé felett kiélvezheted a tavasz minden nap sugarát. Legújabb gasztroajánlónkban összegyűjtöttük a legjobb teraszos kávézókat és bisztrókat, ahol kellemesen elkávézgathatsz a tavaszi és nyári napsütésben. Legyen akármilyen mély a pénztárca, toplistánkon biztosan megtalálod a neked való helyet. 11 hely következik tehát most. Első, Vininas Café Roastery. A Calvin tér közelében fekvő Szerb utcában bújik meg a Vininas, amely 2022-ben megnyerte a The Barista League kávéversenyt. A belváros viszonylag békésebb és csendesebb zuga, ahol egy espresso tonikot, cortadót vagy dirty matcha lattét is elkortyolhatunk a napsütésben. Ha esetleg éhesen érkeznél, semmi gond, isteni produkciókkal várnak. Második, Kisfecske Presszó. Ugyancsak a Calvin tér közelében található a Mixed Kálmán téri Kisfecske, ahol a kávén kívül a szörpökön, limonádékon át a turmixokig minden megtalálható. Ha rosszabb napjaidon munka után valami keményebbre vágysz, nem ítélkezünk, akkor a koktéljaikra is érdemes vetned egy pillantást. A heti menü mellett pedig az állandó kínálatról is választhatsz valami finomat.
Ha esetleg teltház lenne, akkor próbálkozzatok a mindössze 190 méterrel odébb lévő testvérével, a fecskepresszóval. Harmadik, Madal Café, Ferenciák tere. A Trihimoy békefilozófikus gyerekkori becenevét viselő kávézólánc március 1-én hivatalosan is megnyitotta a terasszezont. Ugyan a főváros több pontján is megtalálható, de teraszozás szempontjából az abszolút kedvencünk a Ferenciák terén található egység. Valamiért a Clotilde és Mathilde paloda vonzás körzetében sokkal jobban esik a jeges kávé és a macsa is. Negyedik, Csendes Társ. A Csendes Rombisztró kis testvére a Magyar utcában várja Károly kert kapujában található teraszával. Állítólag kiváló randi helyszín, erről sajnos nem tudok nyilatkozni én, de azt biztosan állítom, hogy barátokkal aperolozni vagy jeges kávézni isteni kiülős hely. Ötödik, Kislumen. Reggel egy kávéra, este pedig egy pohár sörre vagy borra is elcsípheted a Mixed Kálmán tér egyik gyöngyszemét. Ha esetleg nem találsz helyet, akkor átnyargalhatsz a Horánszky utcában található Nagy Lumenbe, ahol nagyon menő belső udvaron dolgozhatsz vagy tanulhatsz. 6. Café Csiga. A Rákóczi téren található melegkonyhás kocsmában extenzív itallappal, valamint a vegáknak és mindenevőknek egyaránt kedvező étlappal várnak. 7. Coyote Café Déli. A Dunaparttól alig 2 perc sétára a Markovics Iván utcában fekszik a reggeliző, amely este borozóként is funkcionálhat. Egy tavaszi dránkot is elkölthetsz náluk házi bagelek, vegán és hagyományos sütemények társaságában, este pedig egy pohár naturbort is elkortyolgathatsz a teraszon. A reggeli alkoholizálást nem szeretnénk promotálni. 8. The Rusty Café Buda. Pasaréten és az Operánál is megtalálod a Rusty-t, de ha kicsit nyugosabb napindításra vágysz, akkor a budai egységük bevezessen az utad. Kávé, chai latte, macsa és péksütemények tárházai szerepel a kínálatukban, amelyek sokkal finomabbak a szabadban elfogyasztva. 9. My Little Melbourne. A Madách Imre út tele van jobbnál jobb helyekkel, de napsütéses kávézásra a My Little Melbourne a legjobb választás. Ahogy az a nevükből sejthető, elsősorban az ausztrál kávékultúrát képviselik, tehát olyan különlegességek kaphatok náluk, mint a dupla espresszóval és étcsokoládéval, Murk kakaóval készülő ausztrál cappuccino. 10. Mantra Specialty Café Bar. A Verespálné utcai kávészentélyben tényleg mindenkire gondolnak. Saját pörkölésű kávéval, szabadon tartott tehenek tejéből készült teljes kávéval, koffeinmentes gyógynövényteákkal, gyümölcsteákkal várnak, de szendvicsek, croissant, sütemények, vega és vegán ételek is szerepelnek a menün. És végül, de nem utolsó sorban, 11. Kelet Kávézó és Galéria. A Bartók Béla út ikonikus helyét valószínűleg keveseknek kell bemutatni, de teraszos listánk nem lenne teljes nélküle. Napközben otthonos környezetben kávézhatsz, reggelizhetsz vagy ebédelhetsz, de este is hasonlóan hangulatos. Élvezzétek a tavaszt, élvezzétek a napsütést, szeretettel, szívből ajánlom nektek a listánk minden egyes helyszínét. Menjetek el, üljetek ki barátokkal, vagy a párotokkal, dolgozhattok, tanulhattok is. Ezeken a helyeken kis laptopot előcsapjátok, vagy a, nem tudom én, anatómia atlaszt, hogyha már most úgyis mindjárt jön a vizsgaidőszak. Na jó, nem rombolom le a kedveteket, hanem ehelyett zenélgetni fogunk most, zenék következnek, drága cuki hallgatóim.